0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Check it out, check it out.

0: Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Ma zárul az idei tusványos. Zalában tesztelik az önvezető autókat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból, és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az emberekért. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és ma zárul. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít. Felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedők, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az éről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője ugyanis megnyerte a Hungaroringen rendezett időmérőt. A 70 körös magyar nagydíj délután 3 órakor kezdődik. Többfelé megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, délután 25-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Januártól megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő. Több mint 5 milliárd repülőjegyet adtak el tavaly. Egyre hosszabbak itthon a hőhullámok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőség napok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Többfelé megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, délután 25-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Leirer Tímea. 10-ig várok mindenkit, ébredjünk együtt. Olyan slágerek társaságában, mint a Blue az Eiffel 65-tól. Pink is énekel nem sokára, és egy fantasztikus Queen slágerrel indítunk. Kind of

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, nagyon szép vasárnapot, 7:15 múlt egy perccel. Ha még ágyban nyújtózkodnak, vagy már a reggeli kávé gőzét hallgatják, akkor is jó helyen járnak a következő órákban. Garantáljuk a legnagyobb slágereket pihentető, mégis lendületes hétvégéhez, választanak ilyet. Indítsuk be a napot egy igazi 2000-es évekbeli bombával, amikor ez a dal megjelent, minden rádió és klub tőle volt hangos. Will.i.am és Fergie párosa ikonikusat alkotott, jön a Black Eyed Peas és a Shut Up itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön fél hét van, mondjuk a legfrissebb híreket. Aztán a következő fél órára bekészítettem már többek között a Kiss, az R.E.M. meg a Neoton Família slágerét. A hírek után pedig garantáltan nem foglak elaludni, hiszen visszarepülünk 1986-ba, a 80-as évek legforróbb popkorszakába. Érkezik egy igazi szexszimbólum, Samantha Fox. Nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Folytatódik a harc a szőlőkabócák ellen. Javul a közlekedés a fővárosban és az agglomerációban. Felértékelődik a vaditatás. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és a vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Ecsek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozások Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
4: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
3: A tartós hőség már a vadállományt is komolyan megviseli. A kiszáradó természetes vízlelőhelyek miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat alakítanak ki, feltöltik a dagonyákat, és egyre több helyen civilek is segítik a vízutánpótlást. A szakemberek szerint a rendszeres itatás csökkenti a hőstresszt, javítja az állatok túlélési esélyeit, és nem csak a nagyvadaknak jelent segítséget, az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is használja ezeket a vízlelőhelyeket. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb hőhullámok következtében a vaditatás ma már nem csak vadgazdálkodási, hanem kiemelt természetvédelmi feladat is. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bizony van az úgy, hogy egy sláger nem csak a slágerlistákat hódítja meg, hanem az emberek életét is végigkíséri. A Kiss 79-es ikonikus slágere sokunknak jelent szerintem valamit. Nekem különösen kedves, a saját életem egyik legfontosabb felejtetetlen pillanatában is, képzeljék el. Velem volt ez a dal, illetve ennek az egyik feldolgozása. Ráadásul szerintem nekünk magyaroknak még közelebbi kötődésünk van a zenekarhoz, hiszen a bandát alapító Gene Simmons, önök is tudják, magyar gyökerekkel brüsszelkedik, Pápáról származik egész konkrétan. A Kiss klasszikusa jön tehát itt a Retro Rádióban. I was made for loving you.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Július 26-án, vasárnap, a mikrofonnál Leirer Tímea. És ha már vasárnap reggel vessünk egy pillantást az időjárásra is, strandidő várható, a nap sugarai lényegében zavartalanul sugároznak majd, ontják a meleget, a hőmérő higanyszála pedig akár a 30 fokot is átlépheti, akár vízparton hűsölnek, akár a kertben tüsténkednek, ne feledjenek el a napszemüvegről, meg a megfelelő hidratálásról sem. Ha pedig valaki még nem érezni a júliusi forróságot, akkor hozok egy dallamot, ami garantáltan meghozza a nyaralási kedvet. 1985 óta nincs magyar nyár, enélkül Neuton Familia és Nyár van, hát persze, itt a Retro Rádióban. Nyár!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában is a legnagyobbak, a legfrissebbek, hogy mindenkinek jól induljon a vasárnap reggel. Itt ez például velünk az Erasure. De játszom a Rockset slágerét is. 2 és 8 óra között, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Ma zárul az idei tusványos. Zalában tesztelik az önvezető autókat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
5: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
4: A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból, és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az emberekért. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és ma zárul. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít. Felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az éről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője ugyanis megnyerte a Hungaroringen rendezett időmérőt. A 70 körös magyar nagydíj délután 3 órakor kezdődik. Többfelé megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, délután 25-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 7 óra is elmúlt már, további jó reggelt és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Vasárnap van, pihenjünk egy kicsit. A mikrofonnál Leirer Tíme, a pihenéshez is hozom a legnagyobb slágereket. Ilyen lesz például Diana Kingtől az I Say a Little Prayer, vagy ilyen a most következő is, Phil Collins és Two Hearts. Hey!

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Gondolkodtak már azon, hogy mi a mediterrán életérzés titka? A spanyolok és a latin-amerikaiak szerintem tudnak valamit, amit mi néha elfelejtünk. Nem rohanják át az életet, hanem kiélvezik a napsütést, a jó ízeket és a ritmust természetesen. Szerencsére a 2000-es években nekünk sem kellett Madridig utaznunk egy kis latin temperamentumért, hiszen a Fiesta zenekar elhozta nekünk ezt a hamisíthatatlan spanyolos életérzést. A következő daluk pontosan azt a pillanatot idézi fel, amikor valaki belép az életünkbe, és egyszerre felperzsel mindent maga körül. Lazítsanak egy kicsit, engedjék át magukat a ritmusnak. Jön a Fiesta, és a Jött veled a nyár itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vannak slágerek, amikhez nem elég egyszerűen feltekerni a hangerőt. Ezekhez a szomszéd elnézését is kell kérni. 1984-ben a sminkről és az elképesztő frizurákról elhíresült Twisted Sister megalkotta a generációk óta létező legnagyobb lázadó himnuszt, amit mindenki tud velük énekelni. Remélem, hogy önök is ezt teszik. We're not gonna take it, nem sokára, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nem mindegy, hogy viselkedünk villámlás esetén a szabadban. Norris indul az éről a Hungaroringen. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést. Mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
3: A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalta a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Lando Norris indulhat az éről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője ugyanis megnyerte a Hungaroringen rendezett időmérőt. A 70 körös magyar nagydíj délután 3 órakor kezdődik. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord tegnap. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénár-Darócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Galjatetőn jegyezték fel. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ma van 80 éve annak, hogy egy fiatal, mindössze 20 éves lány először állt a kamerák elé, és ekkor még nem sejtette senki, hogy Norma Jeanből hamarosan Marilyn Monroe néven a világ valaha volt legnagyobb szexszimbóluma, és a mozi örök ikonja lesz. Hollywood varázsa azóta is töretlen és felejthetetlen filmekhez mindig dukál egy felejthetetlen betétdel is. Így volt ez 1990-ben, amikor Julia Roberts és Richard Gere elvarázsolta a világot a Micsoda nő című filmmel. A mozihoz írt balladát a svéd Roxette duó keltette életre, és hát azóta is az egyik legszebb szerelmes dala a film történetnek. Jön a Roxette és az It Must Be Love a Retro Rádióban.

0: Vezetés közben minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Hova mész?

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan 8 óra van. Ha már 8, akkor jöjjenek a 80-as évek, és hát ha az évtized popzenéjéről és eleganciájáról van szó, akkor egy név biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, Sandra. A német énekesnő nem csak felejthetetlen hangjával, meg fülbemászó szintetizátor dallamokkal hódította meg a világot, hanem azzal a lebilincselő meg titokzatos kisugárzástól is, ami bizony megvolt neki, ez még a posztereken is látszott. 85-ből jön most az ő egyik legnagyobb slágere, az In the Heat of the Night, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában is együtt ébredezünk majd önök, én és többek között az Ergo. Szeretlek is meg el, de játszom a Totó slágerét is. És 9 között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: A mentők is kiemelt készültségben vannak a Hungaroringen. Folytatódnak az egyeztetések a nevelőszülői hálózatról. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Egyesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és a vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Etyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozások Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord tegnap. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Galja tetőn jegyezték fel. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Többfelé megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, délután 25-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, így 8 óra után néhány perccel a mikrofonnál Leire Tímea. Ebben az órában is csak a legnagyobb slágerek vasárnapi hangulatban. Ergo következik nem sokára, Britney Spears énekel, és Michael Jackson indít a BTS.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát remélem, hogy mindenkinél kéznél van a napszemüveg, a naptej, mert hogy a meteorológusok szerint a jövő héten bizony nem spórol nekünk a napsütéssel az időjárás. Igazi hamisíthatatlan nyári kánikula vár ránk majd Magyarországon. Napközben akár 30-35 fok is lehet, úgyhogy vízpartok és klímás helyiségek lesznek szerintem a legnépszerűbb úti célok a jövő héten. Ha pedig már úgyis trópusi hangulat az utakon, meg az otthonokban, tartsunk egy kis karibi feltöltődést a következő percekben. 1996-ban a most következő sláger hozta el a tengerparti életérzést a rádiókba, és bizony hozzá azóta is. Mr. President és Coco Jumbo, itt a Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát Britney Spears-ről az utóbbi időben rengeteget hallani, rekordokat döntő életrajzi könyve után most éppen a saját életrajzi mozifilmjének előkészületei tartják lázban a világot. Hát bármit is hoz a jövő, mert azért kétséges az ő jövője, azt bizony senki nem veheti el tőle, hogy a 90-es évek végén egyetlen dallal örökre megváltoztatta a popzenét. 98-ban az ikonikus iskolai egyenruha, a koreográfia és az a bizonyos három zongora leütés egy csapásra a világ tetejére repítette a mindössze 16 éves lányt. Jöjjön Baby One More Time Britney Spears-el itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerencsére visszatért a hangja, és szerencsére újra a színpadon énekel, úgyhogy ennek örömére játsszuk is az egyik slágerét. A Bon Jovi jön a hírek után. Born to be my baby, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ismét lecsapott a román légierő, újabb drónt semmisített meg. Bővülnek a hévekhez csatlakozó éjszakai járatok. Biztonságosabb lett a világ légi közlekedése. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és a vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Etyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új év csatlakozások Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. Újabb drónt lőtt le a román légierő. Az ország délkeleti részén az ukrán határ térségében Szentgyörgy település közelében ártalmatlanították a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki sem sérült meg. Pénteken is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikaze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszer sem bevet a konfliktusban. Jelentősen lehűlt a Balaton vize az elmúlt egy hét alatt. A Hungaromet adatai szerint július 18-án még 26,6 fokos volt a tó, ma reggelre azonban 20,8 Celsius fokra csökkent a vízhőmérséklet. A meteorológusok szerint a lehűlést a változékony júliusi időjárás okozta. Jó hír ugyanakkor, hogy a jövő hétre visszatérő kánikula hatására a Balaton vize ismét gyors melegedésnek indulhat. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatalos mérések mély vízben készülnek, így a part mentén a víz akár 1-2 fokkal melegebb is lehet. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve szivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Engedjük el egy kicsit a mindennapi rohanást, hiszen a nyár szerintem nem csak a pörgésről szól, a hétvége meg végképp nem, hanem a megérkezésről, meg a lassításról is, ilyen egy jó nyaralás. Készítsünk be valami finom falatot és egy hűsítő italt, keresünk egy kényelmes, árnyékos helyet a kertben vagy a kanapén, a tökéletes délelőtti vagy délutáni pihenéshez pedig remekül passzolnak minden idők legnagyobb slágerei. Nem sokára egy magyar filmsorozat zenéjével jön majd Kiki. Itt lesz Chris Norman és Suzy Quattro a Stambolininnel, most pedig Liquido és Narkotinka 90-es évek slágere itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órát még együtt töltjük, remélem. Önök, én és a legnagyobb slágerek. Közöttük a Bolisztól az Every Breath You Take. Every breath you take. And every move you make. Vagy a Depeche Mode-tól a Strange Love. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Alaposan lehűlt a Balaton vize, itatókkal mentik a vadállományt a hőségben. Tegnap megdőlt a hajnali hideg rekord. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Jelentősen lehűlt a Balaton vize az elmúlt egy hét alatt. A Hungaromet adatai szerint július 18-án még 26,6 fokos volt a tó, ma reggelre azonban 20,8 Celsius fokra csökkent a vízhőmérséklet. A meteorológusok szerint a lehűlést a változékony júliusi időjárás okozta. Jó hír ugyanakkor, hogy a jövő hétre visszatérő kánikula hatására a Balaton vize ismét gyors melegedésnek indulhat. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatalos mérések mély vízben készülnek, így a part mentén a víz akár 1-2 fokkal melegebb is lehet. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord tegnap. A Hungaromet adatai szerint a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Lénár Darócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Galja tetőn jegyezték fel. A tartós hőség már a vadállományt is komolyan megviseli. A kiszáradó természetes vízlelőhelyek miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat alakítanak ki, feltöltik a dagonyákat, és egyre több helyen civilek is segítik a vízutánpótlást. A szakemberek szerint a rendszeres itatás csökkenti a hőstresszt, javítja az állatok túlélési esélyeit, és nem csak a nagyvadaknak jelent segítséget. Az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is használja ezeket a vízlelőhelyeket. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb hőhullámok következtében a vaditatás ma már nem csak vadgazdálkodási, hanem kiemelt természetvédelmi feladat is. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Többfelé megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, délután 25-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 9 óra múlt néhány perc, mi jó 60 perc együtt önök, én és a legnagyobb slágerek. Tízig várok mindenkit, a mikrofonnál Leirer Tímea. Már bekészítettem a Depeche Mode egyik slágerét, a Strange Love-ot. Jön majd a Police, és kezdünk az AC/DC-vel. Highway to Hell.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további kellemes hétvégét, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Nem sokára jön majd a polis slágere, az Every Breath You Take. Jönnek latin ritmusok, itt lesz a bikini zenekar, most pedig következzen az a sláger, amit a 90-es években szerintem kivétel nélkül mindenki teljes hangerővel üvöltött a kocsiban vagy a házi bulikban. Még akkor is, ha nagyjából fogalmunk nem volt róla, hogy pontosan mi is a szöveg. 93-ban a kanadai Snow ezzel a szuper gyors regis slágerrel 7 héten át vezette a Billboard listát, bár a Licky Boom Boom Down kifejezés azóta sem hitelesen lefordított, de szerintem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a ritmusára mindenképpen mozogni kell. Pörgessük fel a hangulatot, jöjjön Snow és az Informer itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy gyors emlékeztető minden hölgy hallgatónknak így a vízparti szezon közepén. Szerintem felejtsük el a szigorú elvárásokat, meg a magazinok diktálta szabályokat. Tudják, hogy mi kell szerintem valójában a tökéletes strand testhez? Egy test meg egy fürdőruha, meg annyi, hogy jól érezzük magunkat, semmi többre nincs szükség, bármilyen alkatúak vagyunk, a nyár, a napsütés, a csobbanás öröme mindenkinek jár. Viseljük a kedvenc fürdőruhánkat büszkén, mosolyogva, és érezzük jól magunkat a bőrünkben. Higgyék el, én sem mondom ezt olyan nagyon könnyedén, de túl lehet jutni ezen a válságon, és hogyha az ember megtanulja magát jól érezni úgy, ahogy van, és nem törődni mások elvárásaival, akkor sokkal kellemesebb lesz az a strandolás. Ha pedig a megfelelő strand felszerelésről és igazi magyar rockról van szó, akkor már nem is kell tovább keresgélni. Dőljenek hátra, jön a bikini és a széles, tágas a tér itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy olyan világban élünk, ahol a mesterséges intelligencia szinte percek alatt képes leutánozni bárkinek a hangját. Biztos önök is rengeteg ilyen dalt hallottak már, az interneten lépten nyomon szembe jönnek olyan számok, ahol híres énekesek idézőjelben énekelnek olyan dalokat, amiket a valóságban soha nem rögzítettek a stúdióban. A technológia egyébként lenyűgöző, mégis van valami, amit semmilyen számítógépes algoritmus nem tud leutánozni, az igazi, nyers emberi lelket, a valódi libabőrt, és most én meg is mutatom, mi a különbség a gép meg az utánozhatatlan tehetség között. Következzen egy énekesnő, akinek a hangjával szintén rengeteg AI másolat készül, de az eredetit semmi sem pótolhatja. Íme a hamisíthatatlan Adele és a Rolling in the Deep itt a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Hamarosan kezdődik a Sztársáv Várkonyi Attilával, de arra még mindenképpen van időnk, hogy ma július 26-án felköszöntsük az Annákat és az Anikókat, akiknek névnapjuk van. Sok boldogságot kívánok minden hölgynek egy fantasztikus énekesnő dalával, Whitney Houston és I Have Nothing, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt 10 óra van, úgyhogy kezdődik a Sztársáv Várkonyi Attilával. Délután 2-től Abaházi Csabi várja önöket, 6-tól pedig Poptarisznya Bétót Lászlóval itt a Retro Rádióban. Én köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat mindannyiuknak, töltsék kellemesen azt, ami még a hétvégéből hátra van. Leire témát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Folytatódnak az egyeztetések a nevelőszülői hálózatról. Zalában önvezető autókat tesztelnek, itatókkal mentik a vadállományt a Hőségben. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a szociális és családügyi tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. A tartós hőség már a vadállományt is komolyan megviseli. A kiszáradó természetes vízlelőhelyek miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat alakítanak ki, feltöltik a dagonyákat, és egyre több helyen civilek is segítik a vízutánpótlást. A szakemberek szerint a rendszeres itatás csökkenti a hőstresszt, javítja az állatok túlélési esélyeit, és nem csak a nagyvadaknak jelent segítséget. Az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is használja ezeket a vízlelőhelyeket. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen. Egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Egy nő meghalt, 16-an megsérültek, amikor egy kis busz a tömegbe hajtott a berlini Pride-on. A rendőrség szerint a sofőr a baleset után kiszállt, késsel támadt több emberre, majd elmenekült. Az elkövetőt nagy erőkkel keresik. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. Többfelé megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Kedden gomoly felhős napos időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, délután 25-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett a vasárnap, nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Indul a Sztársáv néhány perc múlva. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Érkeznek vendégeink sorban, mai adásba is. Remélem velem, velünk tartanak.

Továbbra is kellemes vasárnapot mindenkinek, az úton lévőknek biztonságos közlekedést, drága jó főzőtársaimnak pedig jó munkát szeretnék kívánni. Néha, ha elfelejtem, bár nagyon ritkán fordul elő, de két hete előfordult, hallgatóink tucatjai reklamálnak, hogy a főzőtársaimhoz nem beszéltem. Ugye, akik nem tudják ezt a kis régi szokásunkat, hiszen ez egy több évtizedes műsor, vasárnaponként mindig együtt töltjük azokkal az időt, akik készítik a vasárnapi ebédet. Remélem, a műsorok hangulata, hangneme, tartalma hozzátesz ahhoz a hangulathoz, amely egy kreatív konyhában elő tud állni, úgyhogy még egyszer kívánok minden kedves főzőtársamnak nagyon-nagyon szép vasárnapot, és köszönettel tartozom minden látogatásért, hiszen nagyon sok helyszínen kijönnek azok, akik a Sztársávot hallgatják, és ha nem is éppen a muzsika mindig pont olyan, mert ha mondjuk egy fiatalosabb előadó után vagyok, akkor több az újabb keletű dal, mint a nagyon régi retro, de én azt látom, hogy hallgatóink nagyon cuki módon végigállják és megvárják a fotózást, és én pedig nagyon igyekszem minden fotózáson ott lenni és mindent végigcsinálni, aláírás, fotózás, mindent, ami egy-egy ilyen parti után jár, és köszönöm tényleg, hogy eljönnek. Folytatódjék a műsor, illetve kezdődjék a beszélgetés egészen pontosan, mert eddig csak zenéltünk, mert hogy Trokán Péter már itt ül a Retro Rádió stúdiójában, vele fogunk beszélgetni. Maradjatok velünk!

0: Örökorát rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, egy zseniális portás, barát, előadó művész itt a stúdióban, aki egyébként születésnapos volt nem oly régen, hiszen július 4-én ünnepelte 80. születésnapját. Trokán Pétert végtelen szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm ezt a nagyon szép felvezetőt.
0: Drága Péterem, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és mi beszélgettünk egy picit a rádiózásról is, és nagyon érdekes dolgot mondott Péter, ezt meg fogjuk majd osztani a rádió vezetőivel, de elmegyünk most a Péter élet történetébe. Újpesti vagy. Mit jelent neked az újpestiség?
1: Nagyon érdekes dolgok jönnek elő, hogy az embernek öreg korára, mert az újpestiség azt jelenti, hogy hát hithűre lokálpatrióta vagyok. A mai napig is, ahol sajnos már a rokonságom nagyon-nagyon kevés helyen fellelhető Újpesten, nagyon sokan voltunk Trokának Újpesten, de már csak a unokabátyámék laknak ott. De ahogy én mostanában minden évben kötelező nekem egy újpesti látogatást megtenni, mert a Könyves Kálmán gimnáziumban, ahol érettségiztem, ott minden évben a kerületi szavaló versenyt ott rendezik, és az kötelezően én vagyok a zsűri 30 éve. És ez nagyon jó, mert minden évben legalább egyszer vissza tudok menni Újpestre. És egy nagyon kedves újpesti helytörténeti kutatóval készítettünk egy anyagot, és amikor készültünk rá, akkor belegondoltam abba, hogy Újpest, amikor én születtem, akkor még nem tartozott a fővároshoz, ugye 50-ben csatolták hozzá, hogy akkor mi volt Újpesten, amikor károlyiak, mert Károlyi birtok volt Újpest, a károlyiak mit teremtettek ott, mi volt Újpesten? Volt egy tungszamgyár, ami Európa egyik legnagyobb, volt a kinoin gyár, az egyik legnagyobb gyógyszergyár, volt a cérnagyár, a saját vágóhídja volt a városnak, volt 4 darab kórház a városnak, volt egy külön vízművek, egy víztornya a városnak.
0: Hát meg is van még.
1: Ezen kívül semmi nincs ebből. A fővárossal való fúziónak Újpest fura módon így lett vesztese, ugyanis kaptak helyette 89 darab 10 emeletes, nagyon szép kockaházat.
0: Hát mert ezt a rengeteg munkást el kellett ugye
1: helyezni. És ezért egy kicsit úgy sajnálom, de így a szívemben őrzöm Újpestnek ezt a igazán régi hangulatát, amit ma már, amikor odajövök, akkor csak nyomokban tudok fölfedezni.
0: Nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, és még egy dolog, amit viszont nem csak nyomokban lehet felfedezni, hogy annyi település csatlakozott Budapesthez az elmúlt 200 évben, hogy Újpest egészen kirívóan megőrizte identitását. Tehát az újpesti emberek, ők nem Budapesten laknak, hanem ők újpestiek. Tehát én azt érzem, nyilván ezt a foci csapat erősítette, mert egy másik kerületben sincs, aki az újonnan csatlakozó, ugye, mert minden, talán Kispest.
1: A Kőbánya, ugye ott van
0: a Kőbányán, ott van a Lombik, ott a Kőbányán is van, meg a Törekvés, tehát vannak, de ilyen erős csapat, mint az újpesti futballcsapat, nincs másik ilyen peremkerületi.
1: Ezt örülök, hogy hallom.
0: Én Fradi szurkolóként ezt kettőtén lesz, hidd el
1: neked. Azért mondom.
0: De nem, most komolyan. És érzem azt, hogy olyan erős identitása van ennek a kerületnek, vagy negyedik kerület, ugye egy kerülete jelenleg Budapestnek, hogy úgy kiemelkedik a többi újonnan csatlakozott kerület közül.
1: Én nem akarok senkit megsérteni, egyik kerületet sem, de azt tudom, hogy például egy soroksári barátomnak ugyanolyan hihetetlen erős a lokálpatrióta érzelme. Hát azért a külkerületek azért, és főleg mondjuk Újpest, ami egy kisváros volt, a működő kisváros, a saját szülőotthonja volt, amit most meglátogattunk egy másik műsor keretében, és én, ahol én is születtem, ami akkor Európában egyedülálló volt, hogy egy szülő otthon, egy nőgyógyászati, emeleten volt egy nőgyógyászati kórház, és alul pedig a szülő otthon, ezt is a Károlyiak hozták létre, ma ott egy nagyon klassz vállalkozás vette meg, és az is eltűnt. Tehát ezek, most, hogy csak a sportot mondod, hát ugye nem csak az újpesti.
0: Hát most talán fölépül az új aréna, vagy a fene tudja, mi lesz a sorsa.
1: Nekem az nagyon fáj, nekem az a Megyeri úti, még a régi, ahol a fa gerendás lelátó volt. De csak visszatérve arra, hogy milyen sportélet volt, erős beszélhetnénk még egy órát, hogy én a Dunacipőgyárba kezdtem focizni. A Dunacipőgyárnak kint a Fóti úton, ahol most fogják építeni, ott volt egy füves pályája lelátóval, és 3 homokos pálya így merőlegesen. Tehát a Magyar Pamutnak, a Duklóbányagébának tízesével voltak a Plusz egyes futballcsapatoknak olyan karbantartott pályái, hogy azt elmondani nem, mert minket a kölyök kettőből nem engedtek föl a füves pályára, csak akkor, amikor mint a Wembleyben, úgy vitték tőlünk a füvet, és egyszer fölmehettünk a kosztom, és a Vinces Annyit láttam ott centerbe focizni a Blasz egyes Dunacipőgyár csapatába, hát én úgy néztem rá, mint hogy a Messi fotballozott volna, szóval ez a tekinti, ez azért nem véletlen, hogy ennek a gyönyörű sportnak, mert most látjuk ugye a világbajnokságon is, hogy azért milyen gyönyörű sport ez, hogy mi minden tud adni az embereknek, az a rengeteg öröm, az a sok síró, nevető ember, az 5 éves gyerektől kezdve 80
0: érzelmet.
1: Az, én már komolyan mondom, nézem a meccseket, és leginkább nézem a nézőteret, mert a meccsen tudom, hogy körülbelül mi történik, meg megvan a maga izgalma, de azért a nézőtéren ezeket az arcokat látni, hogy olyan önfeledten töltik azt az időt, és ezt a foci adta, és Újpesten is.
0: Na, innen folytatjuk a beszélgetést, Trokán Péter a vendégem, rögtön visszajövünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét, Trokán Péter a vendégem. Kicsit elsiklott az ő születésnapja itt az előző futballról és világbajnokságról és Újpest FC-ről történő beszélgetésünk során, de még egyszer elmondom akkor, hogy július 4-én ünnepli születésnapját, a 80-at ünnepelte, bocsánat. Ez egy kerek szám, kerek évszám. Milyen 80 évesnek lenni?
1: Tanúságos. Tanulságos, mert a bátyám, aki egy évvel idősebb, másfél évvel idősebb nálam, tavaly, amikor én felköszöntöttem őt, akkor azt mondta, hogy tudod, innen már minden nap ajándék, és ebben meg is állapodtunk. És most, amikor beszéltünk a születésnapomon, akkor mondtam neki, Palikám, ezt hagyjuk abba, hogy minden nap ajándék, mondjuk azt, hogy innentől kezdve minden 10 év ajándék, és irány a 90, tehát ez a 10 év legyen jó, és erre kell valahogy felkészülni. Nem tudom, hogy hogyan, mert hogy az embernek vannak olyan életszakaszai, vagy történései az életben, amire nem tudja, hogy hogy kell felkészülni, például, hogy amikor mi családot alapítottunk, és egy gyerek megszületik, nem tudjuk, hogy ez hogy kell.
0: De elég jó gyerek egy születtek.
1: Egyszerűen megtanuljuk. Én ebből nem először jövök ezzel a példával, hogy az állatvilágban nagyon sok mindent lehet ebből tanulni. Ugye, amikor valamelyik természetfilmes csatornán néztük a lányommal egy angol farmot, egy ilyen szabad farmot, ahol mindenféle állatok voltak, és meglestek egy kancát, aki éppen elvonult elleni. És ahogy azt tudta pontosan, hogy mit kell csinálni, ahogy tudta azt a tekintetet, hogy megvártam, eddig föláll 4 lábára a kis csikó, és akkor nyugodott meg, onnantól kezdve pedig elindult, és a csikó ment, csinálta azt, amit a mama csinál. Honnan tanulta ő ezt, hogy így kell csinálni? Ilyen precízen. Na most mi se tudjuk, hogy hogyan kell csinálni. Megtanultuk, és rengeteg boldogságunk van benne, és remélem, ha sikerülök az a hátralévő 10 év, amíg használhatónak tűnik, akkor majd a 90-en beszéljünk, hogy mi a tapasztalatom.
0: Én szeretettel látod, de még annál hamarabb is. Tartsanak velünk, Trokán Péter a vendégem, mindjárt folytatjuk.

0: a Starship Várkonyi Attilával.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrendszerű.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Trokán Péter, Jászai Mari díjas érdemes művész, magyar színjátszás egyik legismertebb alakja. Nagyon komoly televíziós múltja is van, színházi múltja, és jelentem, hogy még mindig a Vörösmarty Színház, ugye a Fehérvári Színházról van szó, oszlopos tagja, és ezen kívül pedig rengeteg televíziós és filmes szerepben láthattuk őt. Nagyon jól tartja magát, ezt ki kell, hogy jelentsem, de ha megnézik a Facebook oldalon, akkor a közös fényképünk, amit itt nagy harcok árán elkészítettünk, mert hol innen sütött a nap, hol onnan nem, de elkészült a fényképünk is, itt van. Viszont a sportról szeretnék mindenképpen beszélni. Már ugye két dolgot megtudtattak hallgatóink, akik nagyon figyeltek. Az egyik, hogy volt egy rövidke kosárlabdás közös múltunk, és Péternek volt labdarúgó múltja Újpesten. Ez a két sportág, amit üztél?
1: Igen, kölyök koromban 12 évestől 15 éves koromig fociztam, de amikor bekerültem a gimnáziumba 64-ben, akkor volt egy zseniális testnevelő tanárunk, Verbényi József, aki tulajdonképpen az amerikai kosárlabda iskolát meghonosította Magyarországon. Annak idején a TFN volt adjunktus, csak 56 után száműzték őt Újpestre, hála Istennek, nekünk óriási szerencsénk volt, és beleszerettünk a kosárlabdába, és onnantól kezdve én nekem csak arról szólt az életem, hogy a gimnáziumban reggeltől estig végig kosárlabdáztuk, hogy néha bementünk az osztályba, tanulni kellett.
0: Mert a magasságod véget azért ez adta magát, nem? Hogy kosarazol.
1: Nem, te amikor én a gimnáziumban jártam, megvan a második E kosárlabda csapatok, megnyertük a gimnáziumi bajnokságot, akkor én ahogy felállt a csapat, ott a hatból én a negyedik voltam. Tulajdonképpen csak ketten voltak alacsonyabbak nálam.
0: Tényleg?
1: Igen, és aztán volt a 15 vagy 16 éves nyáron születésnapom után állítólag akkor nőttem valami 6 centit őszig, ami nagyon sok. És akkor oda kellett volna jobban figyelni, és akkor nem lenne egy kis az a folyamatos derékfájásom, amivel ilyen hosszú, magas emberek a 4-5-ös csigolyám azért egy kicsikét jobb karbantartást igényelt volna, hogy úgy mondjam, amit aztán egy zseniális orvosbarátom, ami 25 éven keresztül Ormos Gáborra megcsináltunk, hogy ne kelljen operálni, mert ugye kosarasoknak, a hosszú embereknek, hát azért nagyon kell vigyázni a 4-5-ösre, meg a bokájukra, de ezt is tudod.
0: Hogy ne tudnám. És szeretném megköszönni, mert ugyanis volt egy színész válogatott, akik befogadtak engem, és az Adidas Street Blokkon hatalmas mérkőzéseket vívtunk ott mindenkivel, és pont mikor itt készültünk a beszélgetésre Péterrel, arról beszélgettünk, hogy milyen jó volt, hogy ennyiféle ember összegyűlt, több ezer ember talán, sokan emlékeznek még a Városligetben, de egyébként minden vidéki nagyvárosban is volt Adidas Streetball, és amikor ott megvoltak a győztesek, akkor volt országos döntő, szóval tényleg egy ilyen nagyon jó dolog volt, és hát Péterék befogadtak, és hát nagy megtiszteltetés volt számomra játszani ebben a kis csapatban.
1: Nagyon jó volt, és nagyon sajnáljuk, hogy ez már nincs. Én talán eljut a rendezőkig, akik annak idején rendezték, de valóban nagyon jó játékok voltak, és a Bubik Pistit, akit meg kell említenem, szóval ő Isten volt tulajdonképpen az alapítója a színész kosárlabda válogatottnak, és 15 évig játszottunk minden szombaton.
0: Meg a testvére is jött vele.
1: Aztán a Gyuri is jött, igen, meg jöttek orvosbarátaink, ügyvédbarátaink, és a régi kosarasok, tudod, hát meg aki kosarazott valaha, az tudja, és kiöregedett, úgy, azt nem lehet elfelejteni, nem lehet abba hagyni. Tehát ameddig tudom a lábamat emelni, vagy még a csukló még mozog, addig lehet játszani, csak sajnos most már így, hogy visszatérjünk ehhez a szép évfordulóhoz, én nekem nem abba kellett, de úgy döntöttem, hogy a sérülékeny sportokat abba hagyom. Tehát a tenisznél, amikor elszakadt a vádli, mert nem melemikítettem be, a síelést, amikor ráestem a vállamra, és meg kellett operálni, azt mondtam, hogy marad az úszás, mert az a legkevésbé olyan, ami sérülésmentesen űzhető, és ezt csinálom most már 30 éve.
0: És egy mondat még Bubik Pistáról, ugye nagyon fiatalon hagyott itt bennünket, és tényleg óriási veszteség. Csapattársnak, meg embernek annyira jósvádájú, kedves, bíztatta mindig a többieket, szóval, hogy nyilván én is azelőtt csak a televízióban láttam, meg a színházban, és hogy egy teljesen közvetlen és nagyon pozitív életszemletű ember volt, és képzeljék el, hallgatóink, hogy mikor mentünk ezekre a kosármeccsekre, hozott magával ilyen kongákat. És amikor csere volt, tehát amikor nem játszott, akkor a pálya szélére odahúzt ezt a kongát maga elé, és azzal bíztatott bennünket, és különböző ilyen ritmusokat játszott meg, kiabált hangosan, olyan erős, érces hangja volt, hogy minden közönségzajt túl tudott kiabálni. Neked milyen emlékeid vannak róla?
1: reggelig beszélhetnénk róla. Ezek a barátaim, ezek nem tudnak eltűnni az életemből. Kaszás Attila, bubikista, akik olyan nyomot hagytak bennem, amit nem lehet tulajdonképpen csak kellemesen felidézni, hogy nekem megvoltak ezek az embereim, ezek a barátaim. És hát szóval ilyen kivételes embereket, túl azon, hogy mind a kettő a maga szakmájában zseniálisnak mondható, de az emberségük, a Pistié is, az nem tudott kopni egy centit se az alatt, a 20 év alatt, amíg mi ismertük és szerettük egymást, mondhatom, hogy szerettük egymást, mert nagyon a mosolya itt van előttem, amikor lementünk reggel, szombaton kosarazni, és a lányai már akkor voltak, hogy levittem őket is, és akkor ránézett a Pisti, és azt mondta, mi van, atya? Erre emlékszem, ez a csodálatos kifejezés, csillogó szemével. Igen, sajnos nagyon nem tudom neki megbocsátani, hogy ilyen korán itt hagyott minket, de csak szép emlék maradt, és még halálában is szépet üzen nekem.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, amikor eltöljött hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit.

0: Önök a Retroádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. A 80 esztendős Jászai Mari díjas érdemes művész, Trokán Péter a vendégem. Nem szereti őt, dicsérem szembe, de én meg szeretném őt feltenni arra a térképre, hogy hallgatóink tudják, hogy kiről van szó. És Kaszás Attiról még egy mondat, hogy amikor elindult ez a műsor itt Budapesten, akkor még a Juventus Rádióban 94-ben, akkor egy darabig társműsorvezetőn volt, behívtam mindig akkor, amikor egy színész kollégát hívtunk meg beszélgetésre, és akkor ketten kérdeztük azt a színészt, aki bejött, és olyan pozitív ember, úristen, nagy veszteség ő is, de mondtál egy fél mondatot az előbb, amit muszáj megkérdezzek, hogy mire céloztál, vagy mire gondoltál. Amikor a Pistáról volt, Szabóvik Pistáról, azt mondtad, hogy még halálában is nagyon szép emléket hagyott nekem. Márhogy, mint hogy neked.
1: Hogy üzen.
0: Üzent. És mi volt ez az üzenet?
1: Tulajdonképpen azt üzeni, amiért többek között nagyon szerettem mind a kettőjüket, hogy nem változtak semmit. Amilyennek megismertem őket, olyan tiszta, egyenes, becsületes embernek, az alatt, az idő alatt, amíg együtt voltunk és barátoknak tudhattuk egymást, nem változtak semmit. Tehát akiről nem lehet azt mondani, hogy hát igen, egy kicsit ugye elszállt vele a ló, nagyon sok tehetséges és nagyon sok jó barátom van, sikeres színész a pályán, aki egy kicsit úgy, vagy nagyon megváltozott az idők során, a tehetségét, a sikereit elviselendő. De a Pistiért ugyanazt az tiszta, őszinte mosolyt, ugyanazt a készfogást kellett átélnem 20-valahány év barátság után is. És ezt én úgy próbálom tőle megtanulni. És most már azt hiszem, hogy nem nagyon fogok változni 80 után.
0: Hát meg tervezel néhány tízest, Isten tudja, de természetesen azt hiszem, hogy ezt, aki megismert egy picit is téged, pontosan tudja, hogy ez így van. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Nagyon érdekes dolgokat produkál az élet, mert Péter is azonnal az evolúción esett túl, hogy amikor két lánya, aki ugye mind a kettő most már ismert és elismert színésznő, az volt a mondás velük kapcsolatban, ők a Trokán Péter lányai. Most már az a mondás, hogy te vagy az ő apukája.
1: Igen, ezt a színetáltanár úr mondta a lányomnak, Anna lányomnak, amikor a írásbeli
0: Anna is Nóra egyébként a két
1: igen,
0: lány.
1: A dolgozatát megcsinálta, és ott a laudált a Miklós, akkor mondta, hogy nyugodjon meg, mert az Anna azzal a címmel pontosan nem emlékszem, írt a szakdolgozatát, hogy a színész szülők, színész gyerekei a pályán, és akkor a Miklós nyugtatta meg az Annát, hogy legyen nyugodt. Én már 20 éve engem onnan ismernek, hogy én vagyok a színetádóra apukája. És erre nagyon, nagyon büszke volt, és azt hiszem,

0: egy hete éjjel-nappal vágják a csempét, és dolgozunk, és nagyon szép lesz, és állati jó boldogság lent lenni velük, én meg csak főztem nekik, fogtam nekik a keszeget, azt megsütöttem, megcsináltam ezt, azt, amit kint a bográsban lehet. Tehát egy csodálatos hét után vagyok itt is, és most nagyon, nagyon boldogan beszélek róla, hogy egy hétig együtt voltunk mind az öten, és nem tudom, hogy mikor fog visszajönni ilyen jó munkában, és Balatonban eltelt egy hét.
1: Péter, ha látnád magad, az egész tested beszél, a kezed, ugye amikor elkezdtünk beszélgetni, összefontad magad előtt, most már teljesen kinyílt mind a két kezed, a szemed mosolyog, az is teljesen kinyílt az arcodon, egy ilyen nagy-nagy szeretet és mosolyul, ennyit jelent neked a család?
0: Hát mert olyanokról beszélek, akiket szeretek, akiket szerettem, hát jó tetted fel a kérdést, hogy udvaroljak neked is egy kicsit. Igen, hát ez a rövid mondat, hogy sokat jelent nekem a család, mindent.
1: Azt hiszem, ennél szebb mondattal nem zárhattuk volna ezt a részét a műsornak. Tartsanak velünk, még egy fontos kérdésem hátra van, egy szakmai, mindjárt jövünk vissza.

0: Továbbra is csodálatos vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak, és hadd mondjam el gyorsan, hogy a legsűrűbb hetek ezek a júliusiak, több mint 10 fellépés minden egyes hétvégére, amelyben vannak állandó helyszínek, például Magyaródon van egy akvapark, amely vendégül szokott engem látni, és nagyon jól érzem ott magam, és nagyon sokan jönnek oda hozzánk is. Aztán jártunk a Tokaji Fesztiválkatlanban, aztán a Wonder Islandon, a Margit szigeten, ingyenes egyébként, tehát semmilyen módon nem pénzes dologról van szó, hát most is ez a hétvége elképesztő hangulatban zajlott, és köszönöm mindenkinek, aki kilátogatott, és ehhez hozzájönnek ugye a zárt helyek, amelyek egész évben várnak bennünket, az egyik ott a Víg Színháza szemben, nagyon régi szórakozó hely, másik pedig a 7. kerületi Fülkeudvar, szintén ingyenes, a másik is egyébként, úgyhogy ezek semmiképp sem számítanak reklámtartalmú megjegyzésnek, és már a múltkor is elmondtam hallgatóinknak, hogy igazán az számít annak, ha én azt mondanám, hogy ide vagy oda jöjjenek el, vagy hozzák el a barátaikat, hogy vegyenek jegyet, tejet. Eszemben sincs mondani. Folytatódjék a műsor, ez a Retro Rádió. Csodálatos vasárnapod mindenkinek. Hamarosan Trokán Péterrel folytatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot minden Retrorádió hallgatónak, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, Trokán Péter még mindig itt ül a Retrorádió stúdiójában. Nagyon jókat anekdotázunk a régi sport események, ugye mint futballban és kosárlabdában is. Sokszor voltunk együtt, de most jöjjön

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy ígértem, Péterrel folytatódik a beszélgetés néhány perc múlva, és a köszönet rovatot nem tudtam befejezni az előbb, mert annyi eseményhez köthetők a látogatásaink. Ugye voltunk az EFOTON, volt már két parkos fellépésünk, még a Neotonnal megyünk egy nagyra, azt nagyon várom, és a plázson is még hátra van az Edda, és hátra van még talán, reményeim szerint a szezonzáró is, ez még szponzorfüggő. Viszont már a héten jártunk ugye Keszthelyen újra, visszahívtak a Sörfesztiválra, jártunk a Wonder Islanden, jártunk Freddie Mercury szoboravatásán, jártunk Charlie koncerten, előtte zenéltem, aztán Nagy Kér, ez egy szlovákiai település, és ez még csak az e-heti kínálat, és remélem, hogy hallgatóink követnek bennünket, és remélem, hogy hallgatóink is legalább olyan jól érzik magukat, ha eljönnek egy eseményünkre, vagy hallgatják folyamatában a Rádiót, ahogy mi ezt elkészítjük, vagy ahogy mi oda megyünk a helyszínekre. Ígéretem, mert szívem, Tokán Péter.

0: Prokán Péter a vendégem itt a Retro Rádióban, és szakmai kérdéssel megyünk tovább, bár nagyon sajnálom, hogy véget ért ez a beszélgetés, de én ezt tudnám folytatni egészen sokáig. De most Shakespeare-re rátérnénk egy picit, mert Pétert az egyik legautentikusabb Shakespeare szakértőnek tartják, legalábbis színészként a legjobban, egyik legjobban, nagyon ingatja a fejét. Nem így gondolod?
1: Ne, én azt hittem, azt szokott mondani, hogy madács, mert hogy én a tragédiában kétszer játszottam a Lucifert.
0: Mondhattam volna a madácsot is.
1: Egyszer a madácsban, és a Shakespeare-et csak annyiban kapcsolnám, sőt, a madács egy pár lépéssel előtte jár, hogy így 80 éves koromban te nem telik el úgy egy hónap, amikor dolgozunk, vagy akár az életnek bármilyen szegmense, hogy például a választások, hogy az aténi képben erről beszélt a madás. Olyan mondatok ugranak szépen, ja, hát ezt mondta, hát erről szól. Hát erről szól az, hogy
0: a... Nem beszélve a fókákról és az eszkimókról.
1: Pontosan, jól itt, ezt akartam ugye? Mondani, de ugye? Jó a telepátia, mert mi 16 éve jártunk Norvégiába horgászni, és úgy kezdtük, hogy Bergennél kezdtük a heti horgásztúrát, és már jutottunk egészen föl a Bering tengerig, mert annyira lehalázták a norvég partok mentén a fogható halakat, hogy valóban sok az eszkimó és kevés a fóka, most már abba kellene hagyni. Tehát mi jönnek elő a madárcok, hogy olyan zseniális volt, amit elmondani nem lehet, és nem magyarul írja ezt. Akkor bocsánat, kérek hát a Dante isteni színjáték.
0: Abszolút. Hát az ugyanaz a kategória. Hát mögé, azt nem tudom, de mellé mondjuk.
1: Biztos vagyok, hogy mögé állhat, mert...
0: Hiszek neked.
1: Ilyen módon az életem egyik legnagyobb ajándéka volt, hogy így találkoztam a madásnak ezzel a fantasztikus művével.
0: Egyébként Shakespeare-ről csak annyit itt nagyon szerényen mondtad, hogy nem nagyon. Hát ugye Lear király, Hamlet, Róma és Júlia, Sökúhó semmiért, tehát azért akadtak remek szerepek Shakespeare ügyben is.
1: Igen.
0: És ugye a Kent Grof a Lear királyba például, csak hogy egy nagyobb szerepedet emeljek ki ezek közül. De ha térjünk már vissza, jöttem hazafelé a feleségemmel, ami nap külföldön voltunk, és pont madács került elő valamilyen formába, szintén a valamelyik korai színje a darabnak, és azt tettem föl neki, vagy úgy a világnak azt a kérdést, hogy miért van az, hogy, és ha tudsz választ, nagyon örülnék neki, hogy nem született még egy olyan műve madácsnak, tehát aki egy ilyen zseniális művet megírt, amelynek minden sora, minden szín, ami benne van. A szín az ugye ez esetben azt jelenti, hogy minden fejezet tulajdonképpen, hogy így lefordítsa a magyarra. Valamit üzen, valamit szól az emberségről, a hiúságról, a szeretetről, a mindenről, ami az embert jellemzi. És hogy miért nem született még egy olyan műve, ami legalább hasonlóan nagy volumenű lehetne, mint ez?
1: Volt, én a Nemzeti Színház stúdiójában tanultam, és akkor, amikor bekerültünk a stúdióba, akkor már másnap ott voltunk a színpadon, és próbáltuk a Mózest, ami akkor már évek óta ment óriási sikerrel a Nemzeti Színházban. És emlékszem, a Sinkovics összehívott minket, a stúdiósokat, mi ugye a zsidó népet játszottuk, ott 25 stúdiós fiús lány, mondhatnám azt, hogy statisztáltunk, de az Imre rögtön tudatta velünk, hogy figyeljetek ide, itt nem statisztálni fogtok, ti vagytok a főszereplője ennek a nép, a főszereplője ennek a darabnak, mert ezt a madás úgy írta meg, hogy a zsidó nép történetén keresztül a magyar nép történetét játsszuk gyerekek. És ez nekünk nagyon fontos dolog, de hát a mai napig emlékszem, mert úgy néztünk, mint a veréb fiúk az anyjára, hogy mondjon még valamit, vagy adjon még valami tápot nekünk az, hogyan kell színpadra lépni a Nemzeti Színház színpadán. Utcáról jöttünk egy héttel azelőtt, és úgy megtanultuk tőlük rögtön azt, hogy mi a színház. És a madásra visszatérve, hogy azóta sem nagyon játszották, mert egy zseniális előadás volt, de az legalább ekkora mű a maga nemzet tudatában, ami nagyon fontos volt akkor a reformkori magyar íróknak, meg egyáltalán magyar művészeknek a mai napig is. És ez, ha azt mondom, hogy a tragédia mögött áll, na tehát gondold el, hogy egy ekkora művet megírni az ember tragédiája, nem lehet csak úgy, hogy szombatonként leülök, és akkor este 10-ig írok valamit. Hát ahhoz egy élet tapasztalat kellett.
0: Mekkora élet tapasztalat?
1: Hogy ez mind a és gondolj, csak gondolj bele a Falaszterbe. Hát csak egy példát mondok.
0: Hát itt most hát a kommunizmus.
1: Bogozzuk ezt a Gordiuszi csomót, hogy mi is az az AI? Mi az a mesterséges intelligencia? Kérem szépen, leírt a madár. Tessék elolvasni a Falasztert.
0: Hát mert a kommunizmus mechanizmus alapjai pontosan ugyanazok, hogy mindenki mindent csinál.
1: Meg a helyetted való gondolkodás, tehát nem gondolkodj, mi gondolkodunk, megmondjuk, mit kell csinálni. Ne csinálj se többet, se kevet, és ez volt az. De erre visszatér, vagy erre gondolatra, hogy minden héten egyszer találkozom ezzel. És te hoztad fel a példát, Madács válaszolt.
0: Igen,
1: is
0: és ez a politika például a Párizsi színben, ami most zajlik, oda le van írva minden.
1: Hát vagy az aténi színben, hogy lehet megvenni választásokat, hogy lehet pénzért voksot venni, ami ott a demokrácia működik, ez így.
0: Igen. Na hát messze mentünk, tartsanak velünk, mindjárt folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tehát megmondom őszintén, nagyon megérintett az iménti két megszólalás, amely Madácshoz köthető. Én tényleg rajongója és csodálója vagyok. Én a szegedi szabadtéren láttam egyébként először az Ember tragédiáját, és annyira megérintett, annyira szerettem volna megérteni minden részét, és nyilván amikor már jobban benőtt a fejem lágya, az egyetemen is elő is adtuk egyébként ott egy kis színjátszókörrel, értettem meg mindent, és én azt gondolom, ha ma újraolvasnám, sajnos egyelőre kevés időm van, de megpróbálom. Biztos, hogy találnék még valamit, ami ma a 62 éves Várkonyi Attilának is mondana valami újat. Neked mi az egész műnek a legnagyobb tanulsága? Mi az, ami neked a leginkább, mert ugye sok színről már beszéltünk itt, Athénről, Párizsról, Falansterről, sok mindenről szót ejtettünk az elmúlt percekben. Neked melyik, amelyik a leginkább tanulságos, vagy a szívedet megérintette, vagy a lelkedet?
1: Hát ideig erőbeszítek, mennyi tanulságosat tud témában feldobni. De tulajdonképpen ugye most a koromból adódóan az ember egyre többet gondol arra, hogy mi van oda át? Lesz-e valami, és valóban ez a amire tulajdonképpen az egész hindu vallás és a hindu vallásoknak az ágai alapulnak, hogy a reinkarnáció, hogy valóban az a 22 gram, ami eltávozik belőlünk, az semmi más, mint energia. És egy amerikai tudós csoport felfedezte azt, hogy illetve foglalkoztak vele, és arra a következtetésre jutottak, hogy ezek az energiák, amit nevezzük az ember lelkének, de az energia, ami elszáll belül a testből, amikor megszűnik az élet, ezek az energiák, ezek valahol találkoznak. Ezek, ugye a katolikus vallás azt mondja, hogy a más világ. Feltámadunk majd. Tehát azt jelenti, hogy ezek az energiák, ezek, hiszen a materialista fizika szerint is energia megmaradás törvénye azt mondja, hogy energia nem vész el, csak átalakul. És hova kerül az energia? Ez valahol találkozik, és valahol segít. És naponta találkozom ezzel, hogy ezek az energiák valahonnan engem segítenek. De hogy visszatérve a konkrét kérdésre, és ez a leggyönyörűbb benne, amikor az Ádám végigmegy a 12 színen, és azt mondja az Úrnak, hogy Uram, én itt állok, és végigmentem az emberi élet történetén. De mi lesz velem? Mi fog történni vele? Mondd meg, érdemes-e élni? És akkor azt mondja az Úr, emlékszem, az Imre volt, a Sinkovics volt beadva, azt mondja az Úr, ezt a csodálatos mondatot mondja, hogy ne kérd tovább a titkot, mit jótékonyan takart el vágyó szemedtől Istened keze. Ez magyarul azt jelenti, hogy vannak olyanok, amit emberi agy által nem tudsz felfogni.
0: És ne is próbáld.
1: Emberi agy által, ez kevés ahhoz. Igen. Az már úgy hívják, hogy túlvilág, vagy nem tudom én mi, ahol energiák vannak, és ahol talán találkozom azokkal a barátaimmal, a Pistivel, az energiáink, és akkor leállunk 33-ozni.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, az egy kosárlabda játék egyébként, a büntető vonalról kell dobálni. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Vendégem Trokán Péter, a jó dolgokról beszélgetünk, és egy másik emberről is szeretnélek még kérdezni, őt is te említetted. Szerintem a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja Sinkovics Imre, aki megmutatta a zseniét nagyon komoly művekben, nagyon vicces művekben, filmekben, színdarabban, és én láttam egyszer őt egy jótékonysági akcióban, ételt osztottunk valahol a 8. kerületben, hiszem, hogy 20 évvel ezelőtt volt, hogy 30 talán, és állt a fantasztikus orgánumával, és az ember állt egy ilyen nagy ember, tehát tényleg az egyik legnagyobb a műfajban, és folyamatosan, de ezt úgy képzeld el, hogy 45 percig egyfolytában monológokat és monológot mondott, és hozzászólt mindenkihez, és volt egy jó szava mindenkihez, és ő odaállt, föltűrte a, ez egy télén karácsony előtti dolog volt, föltűrte a kabátját, és merte a bablevest, és osztotta az embereknek. Te milyen embernek ismerted meg Sinkovics Imrét?
1: Egy olyan embernek, akinek a természetében adódóan megvan az a gyönyörű tulajdonság, hogy tud és szeret adni. Az Imre mindig adott. Ahogy említettem a Mózesnél, amikor leültetett minket. És rögtön adott a pálya elé nekünk egy akkora lökést, hogy miért fontos színpadon lenni. És színpadon nem lehet csak úgy jelenléte kezdőszínésznek, vagy idősödő színésznek, hogy ne tudná azt, hogy milyen óriási felelősség színésznek lenni Magyarországon. És ezt ő a nagyon-nagyon jól értelembe vett nemzeti érzésére alapozva mondta mindig, és ebben nem tudták őt. És hát azt mondom, hogy talán jó is, hogy ezt nem érte meg az Imre, hogy ezt a gyönyörű fogalmat, hogy nemzeti érzés, ezt most kicsűrték, csavarták, és most már minden értelme van, hogy ezt ő nem érte meg, mert ő ezt valójában az egész pályáján ezt így tartotta mindig magam el, hogy én magyar színész vagyok, nekem az a dolgom, hogy erről mindent elmondjak. Madácson keresztül, Örkényen keresztül, bárkin keresztül. És ő is az az ember, aki, ahogy aztán ugye a Nemzeti Stúdióban a pályám elején ott volt mellettem, és akkor én 82-ben visszaszerződtem a Nemzetibe, már mint színész, mert a stúdióban 69-70-ben találkoztunk, és 82-től 89-ig a Nemzeti Színházban kollégák voltunk, játszottunk is együtt. Együtt öltöztünk, emlékszem, amikor az említett ember tragédia előadásban a Lucifert játszottak, akkor...
0: Te voltál Lucifer.
1: Igen. Én beugrottam a szerepbe, és amikor készültem a bemutatóra, akkor hát ők már nem több századik előadáson túl volt, és velem szembe ült az Imre, az öltöző, és mondtam, azt mondta, mi van? Be vagy szarva? Mondom, hát eléggé. Azt mondja, te figyelj ide, ez is egy szerep, de ez egy olyan szerep, amit minden valamire való férfi színésznek el kell játszani. És ezzel akkora kóvedet adott nekem, hogy én alkalmas vagyok erre a fantasztikus szerepre, és ezt soha nem felejtem el, ezt a mondatát sem.
0: Hát fantasztikus, amiket mondasz, és nagyon jó, hogy beszélhetünk, és nagyon örülök, hogy vannak tanúk, akik még játszottak Imre bácsival is együtt, és játszottak más nagy színészekkel, mert őket ugyan az ő jelenlétüket a filmszalagok, a cellulózis szalagok őrzik valamilyen formában, de ezeket a személyes érzéseket, mondatokat, ezeket csak azoktól tudjuk meg, akik személyesen dolgoztak velük, vagy találkoztak. Tartsanak velünk, Trokán Péter a

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a Starshine Várkonyi Attilával.

0: természetesen.
1: Akkor Rádióhagyót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy egészen elképesztő kor, amit te megértél, és ami számomra a legcsodálatosabb, hogy hihetetlenül friss vagy. Fizikailag is, és mentálisan is. Nem látom rajtad azt, hogy keresnéd a szavakat, nem látom rajtad, és ez sem baj nincs, mert ez teljesen normális dolog, hogy az ember a kor előre haladtával elkezdi keresni a szavakat, és nem minden úgy jut eszébe. Neked döbbenetesen vág az agyad, és az egész testet, testbeszédet teljesen fiatalos. Teszel ezért valamit, vagy ez genetika?
2: A genetika annyiban, hogy a szüleim mind a ketten időskorukban sem vesztették az alkatukat, tehát úgymond ezt megörököltem tőlük, talán apám is egy magas szálfa tervetű ember volt, és talán... Na de hát azért, hogy az előbb említettem neked, hogy amikor kosaraztunk, akkor rendre kiugrott a 4-es-5-ös a helyéből, tehát folyamatosan karban kellett tartani, folyamatosan el kellett menni az orvoshoz, Áborhoz, amikor mondta, hogy abban a pillanatban gyere, hogyha gond van, mert megúsztuk a műtétet. Tehát az, hogyha én amikor elkezdtem úszni 89-be rendszeresen, akkor egyszer csak rájöttem arra, hogy nekem szükségem van erre arra a napi egyórás mozgásra, ami kölyök koromban is megvolt, amikor a Dunacipőgyár kölyök csapatában Fóti úton fociztunk, és jártunk hetente 2-3 edzésre. És utána, amíg hazamentünk, és egyérintőztünk az utcán Újpesten, és reggeltől estig fociztunk, és mozogtunk. Én nem tudok egy helybe ülni. Én nem tudom elképzelni, milyen a nyugdíjas életem pihenve. És kényelmesen várni azt, hogy ez majd jobb lesz, nem lesz jobb. Tehát tenni kell érte, magyarul tenni kell érte az, hogy én meghallgatom a természetgyógyász doktornőt, aki elmondja nekem, hogy miket kell beszélni. Nincs most a vasból, van kevés, és én beveszem azt a 8 kapszulát, és bizony lenyelem, mert érzem a hatását, érzem, hogy nem lettem tőle rosszabb. De a legfontosabb az, hogy az úszás. Tehát én most nem tudtam a nagyon sűrű volt nekem a második fél év. A Victoria című operettbe belekerültem operettben. Dolhai Attila, az igazgatónk megdumált engem, kézzel lábbal védekeztem ellene 55 évig, hogy én nem tudok úgy énekelni. Énekeljen az, aki nagyon jó tud, és operett benne, és azt mondta, hogy meg fogod tudni csinálni. Hát rámentem egyszerűen idegileg, azt mondtam, hogy miért kell nekem még ilyenbe belemenni, miért kell fóbiákat a fejem fölött karddal kergetni, de sikerült, de nagyon sokat kivett belőlem, meg most egy nagyon-nagyon intenzív próbaidőszakunk volt, a Mohácsi Jöncsi rendezte a Miniszter félrelép komédiát, amit majd ősszel mutatunk be, de egy nagyon erős júniusi napi 8 órás próbafolyamat volt, nem tudtam elmenni úszni, és ilyen hetente egyszer tudtam csak elmenni, de én az alatt a próba fogytam 4 kilót, nem tudtam, mi bajom van. Egyszerűen elkezdett lötyögni itt, ami még izomnak nevezhető. És akkor rohantam a doktornő, azt mondja, mi van nekem, valami bajom van? És azt mondtam, hát nem, hanem, hogy ezeket az izmokat vissza lehet építeni. 3 úszás után éreztem, hogy már megfogható.
1: Mennyit mész, mennyit úszol egy ilyen edzésen?
2: Én időre úszom, egy a 3-4 órát, 40-45 percet
1: úszom. Az kemény. Igen, nem akármi.
2: Igen, ami most már neked bevallom, néha 30. És akkor azt mondom, hogy
1: az alulról 40.
2: De létszükséglet, életszükséglet nekem.
1: Folytatjuk a beszélgetést, mert hogy nem csak jó karban.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, és itt a Sztársában vendégem Trokán Péter, aki ugyan már utalt több dologra is, hogy mivel foglalkozik, és talán a felvezetőbe lehet, hogy én is elmondtam, de egy biztos, hogy a Vörösmarty Színház aktív tagja, tehát nem csak egy epizód szerepre beugrik, hogy ne veszítse el a kapcsolatát a színházzal, hanem nagyon komolyan minden próba folyamatban részt vesz, és nagyon komoly szerepeket is játszik. Mit jelent neked a színház, meg ezek a szerepek?
1: Az életben maradást. Most, hogy nem tudtam úszni menni, éreztem, hogy fogyok. Tehát, hogyha nem tudnék dolgozni, hanem nem hajtanám az agyamat arra, hogy tessék működtetni, akkor előbb-utóbb meghűlnék. Nagyon sok kollégám, Isten nyugtassa őket, azt mondták, hogy nekik elég volt, és elmentek nyugdíjba, nyugdíjkorhatárnál, úgy 60-70 éves korú. És nagyon csúnyos statisztikák vannak ebben, hogy utána fél éven belül meghaltak. De ez most egy nem ennyire tragikus ez a dolog, de én azt tudtam, amikor elkezdtem ezt a pályát, hogy én nem fogom abba hagyni. Egyrészt amiatt, mert ugye a káprázatos nyugdíjamból nem tudnék megélni, és dolgozni, másrészt pedig egyszerűen hiányozna, és amikor most a utolsó bemutatónkra készültünk a júniusi aktív próbaidőszakban, akkor mondtam, Anna lányomnak beszélgettünk, és mondtam, fú, nagyon kifárasztott engem ez a Victoria próbaidőszak, és mondtam, itt van a Mohács, és állítok, minden nap kettőt akar próbálni, és azt mondta, papa, mondd le, kérlek téged, mondd le, semmi nem történik, mondd le, neked nem kell már bebizonyítani semmit, és hogyha úgy érzed, hogy fáradt vagyok, akkor mondd le, az egészségeddel játszol, és pár napig komolyan gondoltam, hogy én ezt abba fogom hagyni, vagy megkérem, hogy vegyenek ki belőle. És akkor azt mondtam, hogy na de milyen utána? Akkor én ezt minden évben meg fogom csinálni, hogy most már egy-kettővel kevesebbet fogok csinálni. És akkor megnéztem azt, hogy bírom-e még, és mivel a Mohácsi Jancsival dolgozni az számomra mindig egy fantasztikus örömmel, egy egészen különleges rendező és egy nagyszerű pasi, és nagyon jó barátom, és hát mondom, ezt én kihagynám, akkor nekem egy akkora luk lenne műtött az életemben, hogy ezt nem, és azt mondtam a lányomnak, hogy figyelj, én megpróbálom megugrani, és majd szólok, hogyha akár közben is abba hagyhatom, de aztán letudtuk, és nagyon jó munka volt, és életben maradtam, jelentem.
0: Jelentem. Véget ért a beszélgetésünk. Mondottam ember, küzdj és bízzál. Legyen ez a rezüméje ennek a két órának. Péter, nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél. Még egyszer, hogy annak idején befogadtattok abba a csapatba, ahol mindenkit tényleg csak a filmvászonról ismerhettem. És nagyon remélem, hogy még sokat beszélgetünk. A 90-est megígérem 100-ra, hogy mi téged várunk, persze, ha még mi is itt leszünk, vagy én, de az biztos, hogy azt, amit te képviselsz, azt meg kell ismerni az embereknek, meg kell ismerni a fiataloknak, akár a pályán belül, a színészeten belül, akár pedig az életben, hiszen annyi sok okosat, bölcset mondtál itt ebben a két órában, hogy ez bőven egy iskolai órának is elmenne. Abban az egyébként nagyon jó gimnáziumba is, az is mi is sokszor jártunk oda még annak idején korábbi munkahelyekkel, így focizni, kosarazni hívtak bennünket, sőt, bulit is csináltam többször ott a könyvesbe, de tényleg azt hiszem a legjobb iskoláid voltak, a legjobb mestereid voltak, a legjobb kollégáid voltak, talán a legjobb csapattársaid is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást!

0: Petertől elköszönünk, nagyon jól éreztem magam, én az egész családdal jó és kedves viszonyt ápolok, és tényleg fantasztikus emberek, és ahogy a felnőtt korban is a lányok is tisztelik apukájukat, és ez a szeretet kölcsönös, de az édesanyával is hasonló a viszony. Szóval példaértékű minden, vagy sok minden, vagy az általam ismert minden, ami Péterhez köthető. Hallgatóinkat pedig arra kérem, hogy tartsanak velünk a következőkben is, még van 2 óra ebből a műsorból. Remélem, az együtt töltött idő mindenki számára kellemes és kedves lesz. Hozom a legnagyobb történeteket, hozom a legnagyobb nyári muzsikákat, és természetesen főzőtársaimról sem felejtkezek el. Ez a Retro Rádió mai délelőtti műsorának vége, de folytatódik a Starshop délután is, hiszen az első 2 óra miénk. Hamarosan érkezik is első vendégem, mindjárt elmondom, hogy ki ő a délutáni első vendég.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikos Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a 3. lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kedves mindenki, úton lévő Retro Rádió hallgatók, kaptam egy felmérést nemrégiben a kezembe, hogy 70%-ban autóban hallgatják a Retro Rádiót, illetve a rádiót általában a magyar emberek, hát akkor minden autósnak kell

Elérkezett műsorunk harmadik órája, és ígértem egy sztár vendéget, de sztársában egyébként mindig sztárok vannak, én nagyon vigyázok arra, hogy ez a szó ne legyen elcsépelt, hiszen most már nagyjából mindenkire, aki egyszer volt a tévében, ráaggatjuk, vagy ezernél több követője van ezt a szót, de én azt gondolom, hogy a sztársághoz legalábbis nálam tartozik egy emberi tartás, tartozik egy siker, tartozik egy ismertség, egy organikus ismertség, ami ugye azt jelenti, hogy az eredményeivel, a teljesítményével éri el azt, hogy az emberek szeretik őt, és nem valamiképpen mesterséges image építés áldozata szegénykém, de én ezt tartom is magam egyelőre a rádióvezetése is partnerebben, és nagyon remélem, hogy az is így marad. Soha egyszer nem kényszerítettek, hogy valamely celebritást hívjam meg, aki mögött nincs valós teljesítmény, és arra se kényszerítettek, hogy valakit ne hívjak meg ilyen vagy olyan okból kifolyólag. Úgyhogy aki most következik, egy valódi értéket hordozó hölgy. Édesapja néhány héttel ezelőtt volt vendégünk, én eredetileg azt szerettem volna, hogy együtt jöjjenek, de mindketten azt mondták, hogy jobb, ha külön-külön beszélgetek velük, és mindketten szívesen jönnek külön-külön is. Úgyhogy most Szinátár Dóra következik, Jászai Mari díjas színművész, aki a nyári terveiről fog nekünk mesélni, musicalekről, az élet kihívásairól, a saját életéről, életpályájáról, valamint arszpoétikájáról. Tartsanak velem, rögtön kezdődik a beszélgetés Szinátár Dórával.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Cinetádóra a vendégem, Jászai Mari díjas színművész, énekesnő, egy igazi művész család sarja, aki egyébként a saját jogán is bizonyította, hogy helye van mind a két szakmába. Dori, ha Dori vagy Dóra, hogy szereted, ez az első kérdés?
1: Hát Dori, ha már.
0: Jó, akkor így. Dori, melyik a te fő vonalad? Ugye színésznőként indultál tulajdonképpen, de szerintem énekesnőként legalább annyira ismert vagy most már. Melyik a kettő közül, amelyik közelebb áll hozzád, amelyik inkább te vagy?
1: Hát először is én is örülök, hogy itt lehetek, és mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok így előre, utólag és közben is. Hát a fene tudja, amikor megkérdezik tőlem, hogy mi a foglalkozásom, akkor én azt szoktam mondani, hogy írják oda, hogy színésznő. Úgyhogy tulajdonképpen inkább színésznőnek gondolom magam. Azt hiszem, ez abból is adódik, hogy ugye egy olyan színházi közegben nőttem fel itt Magyarországon. Ez egy nagyon érdekes dolog, ahol a kimondva, kimondatlanul az énekes a színházban, az mindig egy kicsit kevesebb, mint a színész. Tehát, hogy a színész, aki tud énekelni, az egy jó dolog. Az énekes, aki megpróbál színész lenni, az nem jó dolog. Tehát magyarul, ha választás elé kerültem az elmúlt évtizedekben, akkor mindig inkább azt választottam, hogy én egy színész vagyok, aki tud énekelni.
0: Hát egyáltalán nem választás ez, vagy hogy mondjam, ilyen értelemben nem választás, csak tényleg kíváncsi voltam, és említettél valamit, amire szintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy azt mondtad, hogy egy olyan művész színház közegben nőttem föl, és akkor folytatod a mondatot, hogy ez a közeg mennyire akarta, vágyta, hogy te oda tartozzál. Tehát mennyire volt ez családilag, a édesapa, édesanyja barátai körében egy ilyen evidencia, hogy majd te is viszed ezt a pályát tovább?
1: Hát a barátai körében fogalmam nincs, mert az az igazság, hogy az én édesapám barátai, azok nagyon mély barátságok, nagyon kevesen vannak, voltak, és nem színházi emberek voltak, úgyhogy az ő barátai nem. Tehát a legjobb barátja Huszár Tibor író volt például, aki már nincs köztünk. Voltak persze a kollégái között is barátai, de akikkel ilyen összejárós barátságban van, azok a Lipovec Iván, tehát sokkal inkább olyan emberek, akik ilyen gondolkodó emberek, már ezzel nem bántani akarok senki, nyilván a színházi ember is gondolkodik, de akik elsősorban gondolkodnak, és nem színházi munkájuk van. Szóval, hogy őket nem tudom. Az édesanyám baráti körében nyilván sokkal több művészember van, de mivel ők meg elsősorban prózai színészek, ezért aztán velük sem dolgoztam olyan sokat. Ami volt találkozásom kvázi közös kollégákkal, az mindig nagyon jó volt. De ez nagyon érdekes is egyébként, mert hiába leszek idén 50 éves, amiatt, hogy nagyon gyerekként kerültem bele ebbe a közegbe, ugye nagyon sok emberre, ha én ránézek, akkor a saját gyerekségem jut eszembe. Tehát, hogy az édesanyám kollégái most például...
0: Ugye Hámor Ildikon mondjuk.
1: Igen. Szóval, hogy az ő kollégái, akikkel ő annak idején, amikor én kislányként sokat jártam vele a színházba, akikkel ő akkor együtt dolgozott, közöttük van ma sok regnáló színész, akár színházigazgató, és amikor velük találkozom, akkor valahogy mindig visszakerülök abba a gyerek létbe, egyszerűen amiatt, hogy őket én gyerekként ismertem és szerettem meg. Szóval az, hogy ők engem mennyire tekintenek mondjuk egyenrangú partnernek, azt remélem, hogy annak tekintenek, de ez így nem szokott szóba kerülni.
0: Folytassuk a beszélgetést, ez decemberben lesz egyébként ez az évforduló, de addig még sok idő van, viszont ez a gyerekként a színház környékén lenni és ismerté válni, innen folytatjuk a beszélgetést, szintén tágóra.

0: Szinetel Dóra a vendégem itt a Retro Rádióban, a Sztársávban, és az imént ő maga mondta, hogy gyerekként egy olyan környezetben volt, ahol színészek, ismert emberek vették körül. Viszonylag fiatalon te is bekerültél a fényszóróba. Úgy látom most így ezt a 49 év és néhány hónap távlatából, hogy az annyira nem te vagy most, ami voltál akkor, de vajon akkor az voltál, ami voltál akkor. Szóval egy kis dalról van szó egyébként, a Buli után a takarítás, vagy valami ilyesmi a címe, és hát rettentesen népszerű volt a dolog, nagyon szerettek, nagyon cuki voltál, szépen énekeltél, tehát egy ilyen, és egy valós helyzetet énekelt meg a dal, hogy ugye elmennek a szülők, és akkor a milyen szomszédok jönnek, balhét csinál már, hogy rendetlenséget csinálnak, és aztán utána összekő takarítani, nagyjából erről szól a dal. Az mennyire voltál akkor te, és mennyire látod most magad akkor tenek?
1: Az a dal, az semmennyire sem voltam én. Egy olyan lemezen volt egyébként rajta ez a később Magyarországon világslágerré vált tini dal, ami egészen másfajta muzsikákat tartalmazott zömmel. Ezeket a dalokat a Kocsák Tibor, Miklós Tibor szerzőpáros írta, és sokkal inkább ilyen melankolikus, romantikus, nem is tudom minek nevezzem, szóval ilyen kicsit koravén tini zene volt. Ugye én a Szandi konkurenciájaként kerültem bele ebbe az akkori popzenei világba, ez majdhogy nem egy vállalt dolog volt, nem a részemről nyilván, hanem a kiadó részéről, aki kitalálta, hogy csinál nekem egy lemez, pontosabban aki kitalálta, hogy lemezt fog csinálni valakinek, és aztán engem találtak meg erre a feladatra. És hát mivel a Szandi ilyen nagyon bulizós rock and roll zenét csinált, ezért természetesen egy másfajta zenei világot kerestek, és engem a Rock Színházban találtak meg, ott játszottam akkor a Nyomorultakban, ott dolgozott ugye a Kocsák Tibor is, illetve a Miklós Tibi volt a...
0: Tehát Tibi írta a magyar szövegét.
1: A mindennek akkor, igen, a Nyomorultaknak is, meg az én dalaimnak is, meg még nagyon sok magyar slágernek.
0: Nagyon szerettem őt, de nagyon jó ember volt egyébként.
1: És igazából ő ajánlott engem ennek a kiadónak, a Proton kiadónak, így lett ebből ez a lemez. És a Buli után a takarítás egy kicsit kakukktojás is volt egyébként, mert azt Enyedi Ernő írta annak a zenét, a szövegét annak is a Tibi jegyzi, de én azt mondhatom, főleg így utólag, hogy szerintem a Tibi részéről ez egy majdhogy nem ironikus szöveg volt. Tehát, hogy az, hogy ezt sokan komolyan vették, és azt gondolták, hogy ez valóban egy ilyen jellegű mondani való, az egy másik kérdés. De hogy a Tibi egy nagyon jól, hogy is mondjam, nagyon bonyolultan gondolkodó, és nagyon sokat ironizáló szövegíró volt. És a Buli után a takarítás is szerintem mai füllel azért hallhatóan nem egy az egybe értelmezhető. Minden esetre nagyon nagy sláger lett, nagyon szerették. Én akkor nem igazán szerettem, mert...
0: Miért nem? Vissza tudsz erre emlékezni?
1: Persze, mert egy nagyon más zenei világban, meg egy nagyon más részében a világnak nőttem fel. Tehát ugye én otthon operát hallgattam, és nem voltam egy ilyen sznob, savanyú kislány, tehát nem azt kell elképzelni. Meg Szandit hallgattam egyébként, mert a rock and rollt imádtam. De én nagy Szandi rajongó voltam. Vagyok a mai napig, de hogy akkor abszolút az voltam. Nagyon szeretem a Szandit egyébként. De hogy ez a fajta ilyen popzene, vagy nem is tudom én mi volt, tehát tulajdonképpen popzene volt, ez nem az én zenei világom volt, én mint feladatot láttam, mint kvázi művészi feladatot, egy nagyon jó pofa játék volt, nagyon szerettem, hogy amikor fellépésekre kellett menni, akkor táncolhattam, volt egy nagyon komoly tánckarom az akkori végzős balettintézet néptánc tagozatos növendékeiből.
0: Hát ez komoly.
1: Tehát, hogy az egy nagyon jó feladat volt nekem, szerettem énekelni, de hogy én nem gondoltam mondjuk, hogy majd később énekléssel fogok foglalkozni. Az is érdekes, hogy szerintem ma már ez eléggé szétválasztódik nálunk is, tehát, hogy ma, aki énekesként definiálja magát, ha gyerek, ha felnőtt, az sokkal inkább egy ilyen nyugati popkultúrából jövő énektechnikával énekel, és elsősorban a zenét közelíti meg. Én akkor sokkal inkább a színház felől érkeztem, és engem az érdekelt, hogy a dalok miről szólnak, hogy a színpadon hogy tudok rá mozogni, tehát hogy soha nem a popzene éneklés volt az, ami érdekelt elsősorban.
0: Két dolog ezzel kapcsolatban, de először meghallgatunk egy muzsikát, és aztán visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést Szinetel Dóra a vendégem.

0: Szinetár Dóra a vendégem, és az imént ott hagytuk abba a beszélgetést, és két dolog felismerült gyorsan bennem, hogy azt mondta, hogy ez a pop zenei kirándulás, ez szerette, voltak benne jó dolgok, de igazán nem az ő világa volt. Azt hiszem, így jól összefoglalhatom.
1: Igen.
0: Két dolog, ami felmerült bennem itt közben. Az egyik, hogy nem lett ennek folytatása, vagy lett, és nem lettek ilyen híresek a dalok, mert ez aztán tényleg egy megasláger volt. Tehát ezt a felnőttek is ismerték, ez egy megasláger lett. Miért nem lett folytatása?
1: Azt hiszem azért, mert ezt a zenei vonalat én nem akartam folytatni. Egyszerűen azért, mert nem szerettem. Tehát mivel én gyerekként kezdtem a színpadon dolgozni, nekem nagyon fontos volt, hogy az, amit én csinálok, azt én 100%-osan szeressem és vállaljam. Nem akarom a Szandit elemezni, de azt hiszem, hogy az ő sikerének az a titka, hogy ő elképesztően szereti és élvezi az összes dalt, amit énekel a mai napig. De ezt lehet rajta látni.
0: Abszolút.
1: De sugárzik róla, hogy ő imádja azokat a dalokat, amiket énekel, és ez szerintem csak így lehet csinálni. Én meg ezeket a dalokat igazából nem szerettem. Nem, hogy mondjam, nagyon hálás vagyok annak, hogy a dolog megtörtént. Tudom, hogy nagyon sok embernek sokat jelentettek, tehát nem akarom senkitől elvenni ennek a szép emlékét. Nekem is fontos volt, másoknak is fontos volt, de magát, ezt a zenei világot nem szerettem. És ugye 15 éves voltam, amikor a második lemez megjelent. Lett volna még szerződésem egy harmadikra, de én kértem a kiadót, hogy ezt már ne kelljen megcsinálni. És aztán 22-23 éves koromban felmerült, hogy szeretnék valami saját zenei utat, és akkor el is kezdtem keresgélni. És a Miklós Tibivel, a Kocsákkal, aztán később a Szűcs Norbival, a Závodi Gabival, aztán még később még a drága Szolnoki Petivel, meg a Török Tomival is voltak próbálkozásaink, amik aztán mind fiókban maradtak, mert valahogy soha nem találtam meg azt a muzsikát, amiről ugye azt gondoltam, hogy igen, ez lennék én. És pont mostanában egyébként ez egy ilyen nagyon fontos téma lett az életemben, mert hogy mostanában megint sokszor eszembe jut, hogy nagyon szeretek énekelni. Nagyon gyakran énekelek koncerten, de ugye a koncerteken az adott helyzetből kifolyólag mások dalait szoktam énekelni. És amikor azt mondom, hogy mások dalait, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a Edith Piaf chansonon át, a musical dalokon keresztül, a Máté Péter dalokon, és mit mondjak még, szélsőséget, a Magna Cum Laude slágeren át, nagyon sok minden, amire azt mondhatom, hogy az én muzsikám. És hogy még mindig azt keresem, hogy de mi az, ami tényleg
0: ami
1: én vagyok. És aztán most rájöttem egy pár évvel ezelőtt, hogy azért van egy olyan zenei világ, amit én abszolút, amire azt tudom mondani, hogy ez az enyém. Nyilván az ember magyar énekesként bármikor boldogan énekelne Presser dalt, vagy Dézs dalt, mondjuk az én, hogy is mondjam, az én hozzáállásommal, tehát hogyha valakinek az is fontos, hogy egy dal szóljon is valamiről, és ne pusztán mondjuk jól lehessen rá táncolni, vagy nem tudom, mit csinálnak manapság az emberek, bulizni. Szóval igen. Tehát, hogy mindenképpen valami tartalmasabb zenét szeretek, de hogy úgy kezdek rájönni, és abszolút az a terv, hogy történjen végre meg így fél évszázad után, hogy legyen egy olyan saját zenei világom, amit én is olyan élvezettel tudok énekelni a színpadon, mint a Szandi a Rock and Roll-t. Még nem adtam fel.
0: Hát még van időt bőven. Folytatjuk a beszélgetést, Szinetár Dóra vendég.

0: Szinetár Dóra a vendégem itt a Retro Rádióban, a Sztársávban. És akkor még egy gyors kérdés, mert ugye két dolgot mondtam, mi eszembe jutott. A másik az, hogy említetted, hogy van, amikor a színész vagy az énekes bekerül egy ilyen színházi közegbe, és egy picit olyan idegenül fogadják, meg idegenül is mozog. Egyébként szerintem ez visszafele is van, mert amikor a színészek elkezdenek popzenét énekelni, én hallom a frazírozáson, annélkül, hogy bántsam, nyilván, tehát, hogy nyilván egyfajta hangképzést tanulnak, benne élnek egy közegbe, opera, operett, musical, nem tudom, sokféle, ott derül ki, gondolom, valakiről, hogy van ilyen ambíciója, hogy énekelne tovább, vagy mást is, és én azt is hallom, ha visszafele van ez. És nálad például nem hallom egyáltalán. Te amikor popzenét énekelsz, te popzenét énekelsz.
1: Hát ez azt hiszem, hogy két dolognak köszönhető, ha így van, és örülök neki. Az egyik az én volt férjem, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt.
0: A Berecki Zoli,
1: igen, és a mi közös munkáinkban mindig ő volt a zenei vezető, és neki fantasztikus stílusérzéke van, és nagyon sokat gyepált engem azért, hogy amikor különböző stílusokban énekelünk, akkor már pedig én ne úgy énekeljek, mint egy színésznő. Akkor is ott ezért a gyepálásért nem voltam mindig hálás, de utólag azt kell mondjam, hogy abszolút volt értelme, és tulajdonképpen most már nagyon hálás vagyok érte, mert sokszor tapasztalom, hogyha különböző dalokat kell énekelni, akkor valóban az a visszajelzés, hogy tudok úgy énekelni, ahogy egy énekes, és nem úgy, ahogy egy színész. A másik ok pedig Magyar Hajnal, aki egy fantasztikus énektanárnő, és akihez nem olyan régen keveredtem el egyébként, egy 10 éve nagyjából, ugyanis ő egy olyan énektechnikát tanít, ami pont amit az előbb mondtál, hogy ami nem választja külön azt, hogy ezt vagy azt vagy amazt a stílust akarom énekelni, hanem ő egyszerűen megtanítja az embernek használni a torkát, és utána az már optimális esetben az én elhatározásom, hogy a működő izmaimmal én milyen stílusban szeretnék énekelni. Legyen az operett, opera, musical vagy popzene. Tehát, hogy az nem egy hangképzés kérdése. Mert egyébként Magyarországon valóban az. Tehát azért is hallod azt, hogy ha valaki mondjuk az operett világában szocializálódott, akkor popzenét is úgy énekel, mintha operettet énekelne, ami meg ledobja magáról nyilván. Igen, szóval ez egy ilyen tanult, ebben meló van, hogy ez így tudjon működni, és örülök, ha így gondolod.
0: És Zoliról még egy mondatot hadd mondjak, akinek megadta a sorsa, hogy megnézheti egy fellépését. Annyi féle tud lenni, tehát, hogy ő az, aki énekben nem, de minden másban színész is akkor, amikor szóló fellépése van. Mi nagyon sokszor keveredtünk a helyzetbe, hogy vagy ő volt előttem, vagy én utána ilyen városnap, falunap, tehát ahol nem színház, meg sportcsarnok, hanem ilyen hakni nevezzük itt, de nem a pejoratív értelembe véve. Csak elkezd Michael Jacksont énekelni, akkor átlényegül. Tehát én azt láttam, hogy tudod, átsorogtam a színpad mellett, és akkor hát vártam a soromat, és Zoli volt a színpadon. Csak hallom, hogy énekel valaki Michael Jacksont, és így kinéztem, és az ember mozog, énekel, gesztikulál, pont úgy, mint Michael Jackson. És hogy amikor így először meghallottam, így felkaptam rá a fejem, hogy ez nem olyan, mint amikor valaki karaokezik, és elénekli, akár teljesen hibátlanul mondjuk a Michael Jackson dalt. És ez az ő egész karrierjében, nem róla fogunk beszélgetni a továbbiakban, csak ezt én most el akartam mondani, hogy én nagy rajongója vagyok ilyen értelemben.
1: Érdekes dolog, hogy szerintem lehet ilyen szempontból is ketté választani a színpadon éneklő embereket, mondjuk így most nem énekes, mert színész is, akár színész énekes, de színházra is vonatkozik tulajdonképpen akkor is, valaki nem énekel, hogy vannak olyan művészek, akik tökéletesen bele tudnak bújni egy másik ember bőrébe. És vannak olyanok, akik meg mindig tulajdonképpen önmaguk maradnak, és én nem tennék csibecsört, hogy most akkor melyik a több, vagy a jobb, vagy a szebb. Egyszerűen ez két külön műfaj. Szóval mondjuk a Hauman Péter szerintem a világ egyik legzseniálisabb színésze volt, de teljesen mindegy volt, hogy mit játszott. Ő mindig a Hauman Péter volt. És aztán vannak olyan, például az Oli valóban zseniálisan tud elbújni különböző emberekben, nem véletlenül nyerte meg a Sztárban Sztárt. Szerintem mondom, tehát, hogy ez nem jó vagy rossz, ez egyszerűen egy ilyen alkatkérdés. Én magamról azt gondolom egyébként, vagy most már kezdem azt látni, hogy én inkább az előbbi típus vagyok. Hát, hogy valahogy bennem mindig kicsit ott maradt, hogy milyen vagyok én. Egyébként ezen sokat is vitatkoztunk annak idején, pont amikor különböző ilyen nagy világslágereket énekeltünk, hogy miközben ő valóban elvárta tőlem, hogy egy az egybe a Donna Summer hajlítását csinálja meg, amire amúgy se tudok, tehát hogy miért ki tudja, hát a Donna Summer. De hogy én mindig azt mondtam neki, hogy oké, megpróbálom, de hogy igazából nem tudom, hogy minek, hiszen hogyha én a Donna Summert akarom hallgatni, meghallgatom őt. De hogy engem az érdekel, hogy az én torkomból az hogy szól, vagy hogy én azzal mit kezdek. Úgyhogy nekem ez egy nagyon szerencsés ilyen keveredése lett a tőle elvárt profizmusnak, meg a saját ragaszkodásomnak az én, nem is tudom, személyiségemhez, vagy mihez, azt abba bízom, hogy ebből lett valami jó végeredmény.
0: Folytatjuk a beszélgetést, Szinet Ádóra vendégem, rögtön visszatérünk.

Önök a Red Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét, hogy rohan az idő, mert az elején azt mondtam, hogy pár héttel ezelőtt volt Szünetár Miklós nálunk, hát ez a pár hét, ez inkább pár hónap, csak valahogy úgy bennem élt az a beszélgetés, nagyon jó volt, és nagyon megtisztelő, hogy avval a szellemi frissességgel, amivel ő bír és rendelkezik, eljött, és rengeteg jó történt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Segítik a tejágazatban dolgozókat. Káros a naptetoválás. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrár Forgóeszköz Hitel Programban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az Élelmiszeripari Hitel Programban 70%-os kamattámogatás érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
6: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
5: Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bár szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyes büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Elérkezett műsorunk utolsó órája, a Retro Rádió van még mindig Szinetár Dóra, aki velünk tart, és nagyon sok érdekeset mond, és nagyon jó őt hallgatni, és olyan rendben van az értékrendje, úgyhogy nagyon megtisztelő, és hogy itt van, tartsanak vele, folytatódik a beszélgetés.

0: Sanak a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit.
1: Hallgatóink többen is jeleztek, mert hogy ezer is egy platform van, ahol lehet nekünk jelezni, mert hogy van a Retro Rádió összes oldala, van a Retro Rádió mellette a Fergetek Partinak az összes oldala, van Várkonyi Attila privát oldal, aztán van az összes TikTok és Instagram felület, aztán van e-mail címünk. Szóval rengeteg helyszínen kommunikálunk hallgatóinkkal, nagyon igyekszünk egyébként mindenhol válaszolni, tényleg. Trollinak a lelke rajta, és ezt meg is tesszük, és meg is teszi ő is, hogy válaszol, és én magam is igyekszem minél több hallgatónak reagálni, válaszolni, van, akit vissza is hívunk egyébként. Szóval tényleg nekünk fontos, amit hallgatóink gondolnak, és Szinetár Miklós kapcsán megemlítették itt többen, hogy emlékeznek, és milyen jó beszélgetés volt. De nem csak ezt, hanem más beszélgetéseket is a Retro Rádió YouTube oldalán meg tudják hallgatni, avagy a DJ Dominik plusz Fergetek Party Facebook oldalon is vannak kint beszélgetések, avagy a DJ Dominik YouTube csatornáján is megtalálhatók ezek a beszélgetések. Ezt is sokan kérdezik, hogy mikor, hol, csak annyi információ lenne, amit át kell adnom, és persze mindenért háborognak hallgatóink, ha valami nem történik meg, de ha minden megtörténne, amiért háborognak, akkor az egész műsor arról szólna, hogy információt mondok, hogy hol volt fellépésünk, milyen volt a koncert hangulata, milyen volt a közönség, avagy mikor, melyik YouTube oldalon és melyik csatornán milyen új tartalommal jelentkezünk, avagy melyik vendégünk felvétele melyik oldalon és hol látható vagy hallható, úgyhogy bocsánatot kérek, ha elmarad valami. Szaladjunk is gyorsan tovább, hiszen Szinetár Dóra még itt van velünk, folytatódik vele

megnéztem direkt, hogy milyen üzeneteket írnak hallgatóink, mert valaki írt egy üzenetet, hogy miért nem olvasom be az üzeneteket, vagy miért nem mondom el, hogy mit hallhatunk, vagy láthatunk, mert közben persze videók is készülnek. Szóval tényleg egyre bonyolultabb lett a rádiózás. Régen volt egy riport, az kész. De szeretnék néhány üzenetet megosztani önökkel. Például Bolyos Erzsike azt írta, csodás interjú, imádom. Neked énekelek, mert az volt a kérdés, hogy neked írom a dalt, után mi következik. Ezt gyakorlatilag több százan megérták, és folytatták is. Álmodban is ott vagyok, neked énekelek, jaj de szép, nagyon jó, üdvözlet Kálóról írta Irén nekünk, aztán Béres Ilona azt írta, tudjuk jó, és nagyon jó egészségnek örvendjenek mindannyian. Pici bácsi még mindig nagyon vagány, kívánok jó egészséget, és sorolhatnám tényleg nagyon-nagyon hosszasan, de szeretném hallgatni, most is írnának nekünk, hogy legyen mit olvasgatni. Egyébként ez egy nagyon jó visszajelzés nekünk, tudom, hogy nem arról szól ez a műfaj, meg a műsor, hogy a műsorvezető hogy érzi magát, de meg a szerkesztő, mert úgy itt ez egy csapatmunka, de ha mi kapunk egy-két sort önöktől, az nagyon sok megerősítést is ad, hogy tényleg van igény arra, hogy ne csak a semmiről beszélgessünk, és ne csak olyan emberekkel, akiket néhány hétig ismerhetünk a bulvár sajtóból, hanem olyanokkal, akik valódi teljesítményt nyújtottak és tettek le valódi értéket az asztalra, mert ez igaz Trokán Péterre is, igaz Szinetel Dórára és Prezel Gáborra is, csak az elmúlt három vendégünkről szóljak egy-egy szót, de most a Retrorádióban folytatódik a műsorban, nem sok van már hátra, sajnálom, hogy Tóri elmegy, nagyon-nagyon jót beszélgettünk vele is, érdemes lesz meghallgatni, mindezek a beszélgetések a YouTube csatornákon megtalálhatók.

0: Szinetár Dóra a vendégem, és el is érkeztünk oda, mindig, amikor jövök egy felvételre ide a rádióba, mindig próbálom átgondolni, hogy mi az, ami igazán érdekel egy emberben, mert nyilván meg tudom kérdezni, hogy mikor lesz a következő fellépése, meg hogy kezdte a pályát, nem tudom, vannak ilyen állandó dolgok a sztársában, de azért mindig érdekel engem igazán az, hogy ki ő. És nekem az az én kérdésem, hogy neked mi a hitvallásod a színházról? Tehát mi egy színésznő? Tehát a te arszpoetikát színésznőként mi, és direkt nem hoztam a színházat, ha figyeltél eddig, csak inkább énekeltünk, mert tényleg most szeretnék ebbe így belevágni.
1: Mennyi időd van?
0: Van bőven.
1: Mi az arszpoetika? Nem tudom, soha nem akartam ezt így megfogalmazni. De
0: én kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz.
1: Hogy mit gondolok arról, hogy szerintem
0: miért... Mi a te küldetésed színésznő?
1: Hogy nekem mi dolgom,
0: igen,
1: a színházban?
0: Így, pontosan. Így, na ennél szebben nem mondhattam volna magam sem.
1: Hát... Igen, tehát én ezt még így soha nem mondtam ki, azt hiszem hangosan, de legalábbis idegen emberek előtt, de...
0: Nem vagyunk sokan, 1 millió.
1: Igen, körülbelül. Igen, igen. Én mindig azt szoktam otthon mondani, amikor munkáról beszélgetünk a férjemmel, hogy valaki elvállaljon-e valamit, vagy sem, hogy találjon benne legalább egyetlen egy olyan dolgot, amiért neki azt megéri. És ez most egy profán dolog. Tehát, hogy nekem 40 éve az a foglalkozásom, hogy színész vagyok. Tud az is lenni egy szempont, hogy éljek meg belőle, mert ez a munkám. Ez tud lenni egy ok. De természetesen nem ez az első számú ok. De ez mondjuk a nagyon földre rángatott válasz. Tud az lenni egy ok, hogy elképesztő módon élvezem magát a dolgot. Nem biztos, hogy fejlődök általa, nem biztos, hogy pénzt keresek vele, de élvezem. Ilyen tud lenni mondjuk egy fergeteges bohózat, ahol az ember valóban nagyon élvezi azt, hogy mondjuk jó kollégákkal egy jó darabot játszik, a nézők szétröhögik magukat, és azt nagyon jó csinálni. Tud az is lenni egy ok, hogy szenvedek közben az elfogadható mértékben, de hogy azt gondolom, hogy szakmailag előbbre visz valami. Nem biztos, hogy annyira élvezetes csinálni, megint csak hozzájön, nem biztos, hogy pénzt keres vele az ember, de hogy azt gondolom, hogy fejlődök általa, és jutok vele valahova. És bevallom teljesen őszintén, hogy én nem szeretek színpadra menni, csak és kizárólag azért, hogy a lent ülőknek örömet okozzak, ha nekem nem okoz örömöt. Én szerintem ez egy álságosság, hogyha az ember azt mondja, hogy ez így jó. Mert ez egy kapcsolat, és hogyha ennek a kapcsolatnak az egyik szereplője nem érzi jól magát, akkor a másik se fogja igazából soha. Tehát én még soha nem mentem, illetve nem igaz, mentem, de nagyon nem szerettem, amikor úgy kellett színpadra mennem, hogy a lent ülők végül is jól szórakoztak, de engem se meg nem fizettek, se nem élveztem, se nem tanultam belőle. Hála Istennek nem sok ilyen történetem volt. Abba nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy kell, hogy valami értelme az én számomra is legyen. És akár az is, tehát még az tud lenni a negyedik, hogy egyszerűen olyan emberekkel lehet dolgozni, akiket szeretek például. Tehát volt olyan előadás, hogy tudtam, hogy az előadás tulajdonképpen nem jó. Tulajdonképpen csinálni végül is azért élveztem, mert annyira szerettem azokat, akikkel ott voltunk együtt, és egy ilyen nagy közös szenvedés volt az egész, de annyira röhögtünk saját magunkon, nem mondom meg, hogy mi volt, ez már régen volt. Az egyik vidéki színházban egy repertoárról lévő előadásban játszottunk, és tudtuk mindannyian, hogy bűn rossz, amit csinálunk, de nagyon szerettük egymást, és akkor nagyon sokszor így összenéztünk, és arra gondoltunk, hogy nem baj, mi itt most ezt együtt szívjuk, és annak is megvolt a maga szerethetősége, de valami kell, hogy legyen. Szóval, hogy nekem olyan arszpoetikám, hogy hogy mit adok az embereknek, ezek ilyen dumák. És én tényleg abba hiszek, hogy az embereknek akkor tudok adni. Megint, nem tudom miért, most megint a Szandi jutott eszembe. A Szandi azzal tud adni az embereknek, hogy egyszerűen olyan élmény nézni, hogy ő élvezi, amit csinál, mert az jó nézni. Azt mindig jó nézni, ha valaki élvezi azt, amit csinál. Tehát én azzal tudok adni. És igen, azzal is tudok adni, hogyha valami olyan gondolatot próbálok meg átadni, amit tudom, hogy hat rájuk, de azt én élvezem. Tehát, hogy abból nem lehet kihagyni azt, hogy élvezem. A Valahol Európában címadó dalát nagyon-nagyon régóta mindig eléneklem minden koncerten, ahol én állítom össze a műsort. Ugye ez eredetileg egy 60 pluszos férfi ember énekli, tehát nem kimondottan az én szerepköröm, de egy koncerttel elénekelhetem. És hát éveken keresztül ez a dal amiatt, amiről szól, ugye, ha valaki nem ismerné, a refrén úgy hangzik, hogy mind aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még, senki se kell, mind elment, túl nagy a zajot kint és itt bent, nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén, semmi se kell, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj, ahogy föl kell a nap, na, látod, én azért mondom, hogy színész vagyok, mert nem énekelek most se, hanem a szöveget mondom, Nemes István szövege egyébként, és a Dés zenéje nélkül nem jó, de közben mégiscsak a szöveget énekli az ember ezzel a dallammal.
0: De szóval, nagyon jó a szöveg amúgy, önmagában.
1: Szóval, ahogy múlik az éj, ahogy föl kell a nap, a fény belopódzik a lombok alatt, és a fák, a vizek és a tétova szél, a néma hegyoldal is újra beszél, valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában. Na most ezt elénekeltem éveken keresztül, és most is libabőrös lettem, hogy ezt kimondtam. Egy ilyen végtelen nehézség volt ebben a dalban, és egy fájdalom, mert én mindig azt éreztem, hogy én nagyon szeretném azt mondani, hogy gyönyörű nyár van itt nálunk Európában, és én nagyon sokszor éreztem azt, hogy ez nem igaz. És az elmúlt időben elkezdtem, most megint volt egy-két koncert, megint énekeltem ezt a dalt, és most ezt csak azt énekeltem, hogy valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, és amikor ezt először elénekeltem most tavasz óta, elbőgtem magam, mert rájöttem, hogy úristen, ez a dal most arról szól, hogy itt vagyunk, és gyönyörű nyár van. És azt gondolom, hogy az, amit én érzek, az én katarzisom, azt kapják meg, akit lent ülnek. És az az igazi, hogyha ez sikerül átadni, és hogyha én is érzem, nekem akkor van értelme színpadra menni.
0: Én ezt a beszélgetés részt el fogom neked küldeni. És azért, mert ebben, amit te elmondtál, hogy miért teszed, amit teszel, az egész műsornak, amit itt most csinálunk 30 éve, ez a célja, hogy én példát szeretnék mutattatni azok által, akik eljönnek vendégnek, hogy mi az élet célja, és mi a munkájuk célja, a létezésük célja, a család, tehát mindenkitől mást. És amit te elmondtál, szerintem minden, és direkt nem munkát fogok mondani, nem hivatást. Minden hivatásnak ezek az alappillérei, amit elmondtál. Úgy érdemes, úgy szerethető, úgy sikeres, nyilván néha lehet másképp is, de hosszú távon úgy sikeres, ha ezek teljesülnek. És ki fogjuk tenni, majd hallgatóink is meghallgathatják. Nagyon sok, nagyon mély és érdekes gondolat hangzott el ebben a pár percben, úgyhogy majd kövessenek bennünket. Képzeld el. Innen jön a beszélgetés folytatás a szinetán.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a Starshine Várkonyi Attilával.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy egészen elképesztő gondolatsor és egy jó beszélgetés után vagyunk. Az utolsó etaphoz érkeztünk. Sok mindent nem érintettünk, amit én szerettem volna a beszélgetésünkben, de nem baj, folytatjuk, lesz még erre platform. Sőt, nekem volt egy olyan vágyam is, hogy Szinetár Miklóst és Dórit együtt hívjam meg, ez meg is történt ez a meghívás, és Dóri azt mondta, hogy ő azt tanácsolja, hogy ez külön legyen, mert apának is megvannak az értékei, meg a dolgai, meg a céljai, meg neki is, és szerinte sokkal jobb lesz a beszélgetés, ha külön-külön van. Én ezt akceptáltam, tiszteletben tartottam egy pár hónappal ezelőtt. Na, mit nevetsz?
1: Leginkább azért, mert mind a ketten úgy vagyunk fel, hogy veszünk egy levegőt, és gyakorlatilag soha többet nem hallgatunk el, és ha erre ketten vagyunk, akkor ez egy soha véget nem érő műsor lenne.
0: De így külön-külön valóban nagyon érdekes és értékes beszélgetéseken vagyunk túl, és köszönöm, hogy tartottad a szavad és eljöttél. De búcsúzol, mondd el nekünk, hogy hol láthatnak téged azok, akik mindezeket, amiről az előbb beszéltél, megláthatják, meghallhatják, megtapasztalhatják.
1: Hogyha valaki valóban a saját gondolataimra vagy történeteimre kíváncsi, akkor az láthat augusztus 4-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon, ahol az Egy életem című életrajzi stand-up estet játszom, most egy ideig utoljára, mert azt éreztem, hogy ezt egy kicsit most félreteszem, addig, amíg új történetek nem születnek bennem, vagy amik új történeteket nem akarnék felidézni. Aki pedig színésznőként szeretne látni, ráadásul a férjulammal, Makranci Zalánnal, az, hogyha ellátogat Szentendrére, a Szentendrei Teátrum Dunakanyar előadására, akkor az ott megteheti. 2 nap múlva, vagyis július 28-án, illetve augusztus 22-én. Ez a Dunakanyar ugye eredetileg is a Szentendrei Teátrum bemutatója volt. Ez egy karinti kétszemélyes, hát nem dráma, fene tudja mi ez, mi nagyon szeretjük, és nagyon sokat nevetünk rajta, mi magunk is, meg a nézők is. Szóval ez egy ilyen igazi vidám nyári este, közben egy nagyon mély történet, de én ezt a fajta színházat szeretem, amin egyszerre lehet röhögni, meg sírni. Egy gyönyörű szép szerelmi történet, vagy nagyon sok szerelmi történet így egyben, ki tudja, ezt meg kell nézni, és aztán el kell dönteni. A Szentendrei nyár programjában ez az egyik ilyen kétszemélyes előadás, és egyébként mindenkinek tudom javasolni, hogyha színházba akar menni, és valóban a csillagos ég alatt akar színházban ülni, ami az egyik legfantasztikusabb dolog, akkor menjen a Szentendrei Teátrumba, mert 7 helyszínen elképesztő mennyiségű és elképesztő színes repertoára várják a közönséget, többek között mi is a Dunakanyarral.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél, nagyon sok sikert kívánok mindenhez, jó egészséget, és remélem folytathatjuk hamar.

Önök Rádvágyot hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ez egy örök téma szintén, hogy szeretnének sztár infókat hallani a műsorban. Nyilván vagy beszélgetünk, vagy sztár infókat mondok, de most itt picit hamarabb véget ért ebben az órában az egyébként hosszabbra sikerült beszélgetés Szinetár Dórival. Úgyhogy itt most van lehetőség néhány érdekességet elmondani. Az egyik, hogy véget ért a labdarúgó világbajnokság, és ez a győzelem, ami Spanyolország aratott, elég nagy visszhangot váltott ki. Nem azért, mert bárki úgy gondolta volna, hogy nem volt megérdemelt, hanem a körülmények, hiszen egy nagyon viharos mérkőzésen győzték le Argentinát, amelynek játékosai egyébként kicsit talán nem is tudták féken tartani érzelmeiket, de azt mondom, hogy a futballnak ez is része. Aztán, ha már futball, Szoboszlai Dominik aláírt egy fantasztikus szerződést a Liverpool-lal, ez ugye már a második szerződése kiváló magyar labdarúgónak, egy nagyon tisztes összegről és egy nagyon normális és jó megbecsült státuszról szól ez a kontraktus, és én azt hiszem, hogy Szoboszlai Dominik, ahogy nyilatkozta, többet is láttam nyilatkozatai közül, nagyon boldog, és itt képzeli el a jövőjét, ugye szóba hozták a Barcelonával, még többször a Real Madriddal, és hát ezekre én azt gondolom, hogy most mindenki választ kapott, hiszen egyelőre biztosan marad a liverpooli csapatban. Aztán zajlik a nyár, rengeteg fellépés, rengeteg koncert, rengeteg fesztivál. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ezekre a fesztiválokra ellátogat, és tényleg készülünk nagyon nagyokra, például, ahogy mondtam már, a Neotonnal egy budapesti fellépésünk is lesz közösen, és hát az a helyszín egy nagyon szeretett helyszín számomra, de még megyünk a Plázsra is az Eddával például, az is egy nagyon általam vár dolog. Ez a Dunakanyari szokásos augusztus 19-i fellépésünk is, az mindig nagyon jó sikerül, és nagyon sokan vannak, és tényleg heti 10-ről beszélünk, úgyhogy nem is tudom.

Köszönöm minden Retrorádió hallgatónak, autóban ülőnek és drága főzőtársnak, hogy együtt tölthettük ezt az időt. Ezzel a mai sztársáv a végéhez ért. A műsorban közreműködött Attila és Roli. Számukra is nagyon sokat jelent ez a műsor, és ők is tényleg komolyan és lelkiismeretesen szolgálják ezt az ügyet, amit én is szolgálok, hogy a hallgatóink jól érezzék magukat. A műsor egyébként minden vasárnap 10-től 2-ig tart, és értékes emberekkel történő beszélgetést, valamint sztárhíreket tartalmaz. Kértek köszöneteket, mert ezt reklamálják a leginkább hallgatóink. De most én búcsúzom, remélem, hogy találkozhatunk jövő héten, akár valamelyik fellépésen, akár pedig a Retrorádió összes frekvenciáján. Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, legyen fantasztikus a vasárnap délutánjuk. Még egyszer köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartanak. Jurásek Balázs is érkezik nem sokára, majd a legenda 18 órától Pétót László is megszólal itt a Retrorádióban. Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és nagyon boldog ember távozik. Remélem, hamarosan találkozhatunk, akár személyesen, akár itt a rádiókészülékek mellett.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta el rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
3: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, Ákos énekelt. Ez volt a Hello. Szép jó napot, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Amikor véget ért annak idején a Sing-Sing-es karrierem, és elkezdtem rádiózni, akkor, hogy ne szakadjak el a zenétől, vásároltam egy régi zongorát, amin elkezdtem dalokat tanulni. Nem tudtam rajta játszani, de azt gondoltam, hogy majd megtanulok saját magamtól. Hát akkor még nem volt YouTube egyébként, amivel az ember kicsit könnyebben tanulhatna. Túl büszke voltam ahhoz, hogy tanárhoz elmenjek. Azt gondoltam, hogy képes vagyok arra, hogy megtanulok néhány dalt, hogy egyáltalán tudjam magam kísérni. Az egyik az imént hallott Ákos dal volt, amit könnyűnek gondoltam, hogy majd el fogom tudni játszani, és lehet, hogy könnyű is, viszont az én tudásomat, vagy türelmemet meghaladta. Egyébként próbálkoztam még Charlie-tól a Nézd az ég felé című dallal, tehát, hogy volt önbizalmam bőségesen. A folytatásban Jennifer Lopez-t hallgatjuk, Let's Get Loud a Retro Rádióban.

Metro Rádió benne, a Nickelback és a Rockstar után a Kommunárccal megyünk tovább, és egy Harold Melvin and the Blue Notes feldolgozással. A zenekart Philadelphiában alapították az 50-es évek közepén, és 75-ben jelent meg az az albumuk, a Wake Up Everybody, amelyen elhangzott először a Don't Leave Me This Way. 76-ban Thelma Houston is feldolgozta, 86-ban pedig a brit szintipop duó a Kommunárc vitte sikerre. Ezt a verziót hallgatjuk most, Don't Leave Me This Way a Retro Rádió.

idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bye Alex, és a kedvesem után David Johansennel megyünk tovább, aki a New York Dolls nevű protopunk zenekarnak a vezetője és énekese volt. Tavaly februárban hunyt el, és Buster Poindexter álnéven is készített lemezeket a 80-as évek végén. Feldolgozta például Ray Charles egyik nagy sikerét. Ezt hallgatjuk most. Hit the road, Jack!

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió, Black és a Wonderful Life után háromkor hírek, aztán jön többek között a Ladány Bene 27. Éppen ezekben a napokban zajlik a Reggae Camp, szól majd a Kell egy ház, itt lesz a Rembrandt. A Jó barátok főcímdalát hallgatjuk, ez lesz az I'll Be There For You, és jön a Roxette. Egyből a hírek után megszólalod The Luke, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Nem csillapodnak a francia erdőtüzek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
4: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
3: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát vagy a szállását a Franciaországban és a Spanyolországban pusztító erdőtüzek miatt. Franciaország délnyugati részén a lángok már Bordó térségét is veszélyeztetik, a hatóságok újabb tízezreket telepítettek ki, és a hadsereget is bevonták a védekezésbe. Spanyolországban továbbra is rendkívüli állapot van érvényben, a tűzben pedig egy idős férfi életét vesztette. Az Európai Unió több országból küld tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket a két ország megsegítésére. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb időig érkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 óra múlt 4 perccel, kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, Jurásik Balást helyettesítem, szabadságom van, jó pihenést kívánok neki, jövő héten visszatér. Hozom minden idők legnagyobb slágereit, a Ladány Bene 27 egyik nagy sikerét például, előtte pedig itt a Rá.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Újvári Péter egykori zenekara, innen kapta a nevét is, Újvári Péter monogramja, UP, vagyis UP, ez volt a nap. MC Hammerrel megyünk tovább, szerintem nagyon sokan vagyunk, akik úgy emlékszünk, hogy ezzel a dallal, a most következővel ismertük őt meg, pedig ez már a harmadik lemezének harmadik kis lemeze volt, 1990-ben. You Can Touch This a Retro Rádióban. Can't touch this. Can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Pink énekelt, ez volt a Who Knew. Pontosan 11 nap múlva a most következő előadó újra Magyarországon fog koncertezni, a Balaton felvidéken Palóznakon. Rick Astley, Take Me to Your Heart a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Magna Cum Laude és a kedvenc dalom tőlük, a Színezd újra után a Dirty Dancing főcímdala jön. Bill Medley, Jennifer Worms, I Have the Time of My Life a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az Enigma és a Sadness után 4-kor hírek, aztán jön a V-motorok. Ler István énekével szól majd a Tűzvarázsló. Velünk lesz a Fool's Garden. Tűnik a Lemon Tree-t hallgatjuk, és itt lesz Michael Jackson. Egyből a hírek után megszólal a Bad itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Terjednek a közösségi média korlátozások. Malajziában lesz idén a Bahreini nagy díj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
5: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
4: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. 4 óra múlt 4 perccel én hozom ma 6 óráig minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy ígértem, pár perc múlva Ler István fog énekelni a V-motorok tagjaként, a Tűzvarázsló előtt pedig Michael

Retro Rádióban a Hip Hop Boys, ez volt a Hegyekbe Fönn. Serrel megyünk tovább, és a 22. stúdióalbumáról, a Believe-ről, amiről már tegnap is elmeséltem, hogy micsoda újításokat tartalmazott, például a autotune használatát, amit aztán később nagyon sokan átvettek, leutánoztak, sőt, Cher effektusként neveztek el. Szóval erről a 22. albumról, ami 99-ben jelent meg, egy újabb nagy sláger, a Strong Enough a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Lady Gaga, Bradley Cooperrel közösen, ez volt a Shallow, a Csillag születik című filmből. Nagyon-nagyon sokáig tartott, mire meg tudtam nézni ezt a változatot. A másodikat nagyon szerettem, amiben Barbara Streisand és Kris Kristofferson játszott. Az annyira erős volt, és annyira erős volt a kötődésem is hozzá, hogy azt gondoltam, hogy nem bírok még egy Csillag születéket, hogy ne írja semmi felül azt az élményt, amit az a film adott nekem. Aztán persze megnéztem, hát kihagyhatatlan, és hihetetlenül tetszett. Nem mondom, hogy jobb, mint a Barbara Streisand félre változat, de ha most valaki azt mondaná, hogy meg kell nézned a Csillag születiket, valószínűleg a Lady Gaga-sat választom újra. A Dire Straits-el megyünk tovább, Walk of Life a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Berecki Zoltán és a Kerekegész után itt a Bonnie M. Mennyit hallgattam ezt is gyerekkoromban. Apám nagy Beatles rajongó, ezt már mondtam korábban is. Édesanyám az Abbát szerette például, de voltak Bonnie M lemezeink. 11-12 évesként nagyon nagy örömmel nézegettem a borítókat, de az annak idején hozzátartozott a zenehallgatáshoz. Gotta go home, most a Retro Rádióban.

0: Nagyobb slágerei retro rádió, Cukero, Paul Young és a Senza Una Dona után 5-kor hírek, aztán velünk lesz többek között az Üllő Juti Fák.
1: Cukor a kézbe, öltöny a testre.
0: Juti Fák, mondják rendesen, az esküvő szól majd tőlük, jön Méha. Tőle az All About the Money című dalt hallgatjuk, és velünk lesz George Michael egykori csapata, a Wham. Egyből a hírek után megszólal a Wake Me Up Before You Go Go a retro rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios töltsére sékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör.

0: 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retrorádióban.
6: Érkezhet az újabb hőhullám. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek. A hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszám hiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
7: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
6: Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári napkör vonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, 5 óra múlt 4 perccel, majd este 8-kor is visszajövök a vasárnapi Baházi Presszóval, de addig minden idők legnagyobb slágerei között itt lesz velünk az Üllői úti fák, Méha, Blake Shelton, most pedig érkezik a Van, Wake Me Up Before You Go!
5: Retro!

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

majd úgy fogad. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Presser Gábor énekelt, ez volt a Nagy Utazás. Ritkán hallani egyébként olyan dalt, amiben Presser Gábor énekel, de nem ő írta. Ez ugye egy désszerzemény. Irene Cara is velünk lesz pár perc múlva, ugye a legendás Flashdance című filmből szól majd a What a Feeling, a No Mercy után. Where do you go? A Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Juanes és a Dios Le Pido. Erről nekem mindig az irigy hónaj, mirigy fog most már eszembe jutni. Világ itt a számban a Negro. Az Ultravox-szal megyünk tovább. Dancing with Tears in My Eyes a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Toto minden idők egyik legjobb rock zenekara, és az Afrika után Billy Joel-el megyünk tovább már is. Uptown Girl a retro rádió.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Tina Turner és a Private Dancer után 6-kor hírek, aztán jön a poptarisznya Bétót Lászlóval, majd 8-kor visszatérek. Addig is további kellemes rádiózás mindenkinek. Viszhall!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is, a 30 éves Penny-ben, pici áron! Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint, a Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted!
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai.

0: és segít a Magyarok Kenyere program, Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák fenajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
1: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén elajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Pop Tarisznya Bétót Lászlóval.

0: Egy nagy helló mindenkinek! Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, és persze azokat is elsősorban most, akik a Poptarisznyát hallgatják. Ritkaságok, és persze jönnek a nagy slágerek a remixekkel együtt. A csapásvonal az a 80-as, 90-es évek nagy slágereiből kerül ki, már amennyi belefér az előttünk lévő két órába. Remélem mindenki velem tart, és jól érzi majd magát. Kezdődjék tehát a Poptarisznya. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt, és nagyon jó szórakozást!
1: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ.
0: Ez még nem a 80-as évek. Kicsit korábban, 1977-ben készült a dal. De mai napig is nagy sláger. Ez a Kiss. I was born to loving you, baby.

0: sok-sok évvel ezelőtt Los Angelesben egy délutáni napon sétáltunk Dévényi Tiborral, amikor egy ismerős arc jött velünk szembe. Még mielőtt megszólítottam volna, ő kezdett el beszélni magyarul. Ő volt James Simmons, a magyar származású, izraeli születésű amerikai zenész, basszusgitáros, a Kiss együttes egyik alapító tagja. Édesanyja Kovács Flóra Magyarországon született, édesapja Vitt Ferenc szintén magyar. Simmons egészen jó beszélt magyarul, és nem is volt hajlandó csak magyarul beszélgetni velünk, mondván, hogy gyakorolja a nyelvet. I was born to loving you, baby. Ez volt a Kiss.
1: Amanda Lear.
2: I'm getting on, I'm moving on.
1: 1989-ben.
2: And from now, address unknown.
1: Follow me.

0: Follow me. Ho Chi Minh városában született Vietnámban. Hogy mikor, ezt csak ő tudja. Nagy találgatások vannak, én ebben nem szeretnék bele bonyolódni. Minden esetre különböző évszámok repkedtek a francia énekesnő születését illetően. Minden esetre egy fantasztikus hang volt, bár nagyon sokan azt hitték, hogy fiú, mert hogy ilyen hanggal nem lehet valaki lány, de hogy nem lehetett. Szóval ő volt Amanda Lear, és ez volt a Follow Me.
1: Radio.
2: Pop Tarisz.
1: Bétót Lászlóval. Bétót Lászlóval.
0: Ez a Golden Earring. The Wheels of Fire.

0: 1995-ben készítette ezt a lemezt, a Golden Earring, a szerző Bob Dylan. Hú, de sokan eljátszották és elénekelték. The Wheels of Fire.
1: Clap your hands now.
0: Mert hogy jön az Earth, Wind and Fire. Ez a fantasy.

0: Az amerikai Earth, Wind & Fire nagy slágere forgott az elmúlt percekben. Itt a Retro Rádió, benne pedig szól a Pop Tarisztja, és bizony ez volt az elmúlt percekben a Fantasy.
1: Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

Run DMC és az Aerosmith. Furcsa egy kapcsolódás, de a végeredmény nagyon jó. Ez a Walk This Way.

Nem tudom, hogy ki találta ki. Ki jelentkezett kinél? A Run DMC az Aerosmithnél, vagy az Aerosmith a Run DMC-nél? Minden esetre zseniálisan sikerült a munka, a közös munka. Ez volt a Voltix Way, Run DMC és az Aerosmith. DJ. Ez volt az első. Emlékszem, annak idején még az én egyik klubomban mutatta be az Animal Cannibals. Sok-sok év eltelt, aztán 1995-ben a banda készített egy remixet az első nagy slágerről. Ez a Takarítónő.

Ez volt a takarítónő. És az Animal Cannibals. Vagy a Randy MC, vagy az Aerosmith találta ki a közöset, nem tudom. De a most következő dal két előadóját én hoztam össze. Marcelina és Demjén Ferenc következik. Egy duett, Marcelina első albumán szólalt meg ez a dal. Repüljünk át az életen.

Repüljünk át az életen. Marcelina és Demién Ferenc énekelt. A Stars on 45 rengeteg feldolgozást készített. A legismertebb talán a Beatles. De énekeltek Spencer Davis Group dalokat is, Carpenters-t is, és Abbát is. Néhány nagy-nagy Abba sláger a Stars on 45-val. Itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában.

0: Fantasztikus Abba slágerek. Ahogy elképzelt és feldolgozta. Ez a fantasztikus, ismeretlen zenészekből álló csapat. Ez volt a Starzone 45.
1: Oh yes, it's ladies night.
0: Már is itt van Sandra. Ez a high, high, high.

0: Egy nagy sláger, de Magyarországon ritkábban játszott felvétele forgott Szandrának. Ez volt a Háj, Háj, Háj.
1: Bétót Lászlóval.
0: Dobrádi Ákos és a TNT. Szépek leszünk. Mit leszünk? Már vagyunk.

Annak idején ez a bomba robbant. Ez volt a TNT első albumának a címe. És erről szólt a dal. Szépek leszünk. A Retro Rádió szól, és benne a poptarisznya. We are the music. Rosalla. Először pályafutása során jön Magyarországra. Október 10-én az arénában lép fel a 7. nagy retro partin. Dobrádi Ákus is ott lesz egyébként. Szóval Rosalla és az Everybody's Free.

0: Rozalla énekelti, és október 10-én énekel majd az arénában is. Ez volt az Everybody's Free.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Gombay Dance Band. Egy remek együttes, sok-sok nagy slágerrel. Többször jártak Magyarországon is. És én szinte mindig velük lehettem. Sok közös buli, sok-sok tréfa, és persze szórakozás. Ez a Son of Jamaica. A dream of blue seas, white sand, paradise. És a Gombay Dance Band.

0: Ez volt a Gombay Dance Band és a Son of Jamaica Radio.
1: Pop Tarisznyi. Bétót Lászlóval. Bétót Lászlóval.
2: Sokáig voltam távol, azért
0: Kari és a Happy Gang.
2: Sokáig voltam
0: a nagy-nagy olaslager magyar változatával.
2: Hazafelé.
0: Sokáig voltam távol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
0: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Párbeszédet ígér

0: kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
1: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
0: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb időig érkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
4: Poptarisznya.
3: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
5: Welcome to Sunday.
6: Indul a második óra itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. You bring on the song.

0: You Bring Me The Sun. Ez volt a London Beat.
1: Hogy mondod?
0: Fenyő Miklós tehetségéhez. Soha nem volt semmiféle kétségünk. Legfeljebb furán fogadtuk, hogyha valami újjal rukkolt elő. Ő volt az első break zenét játszó és író magyar énekes. Ebből a korszakból az egyik legismertebb a Yeah, Yeah, Mr. Yellow. Fenyő Miklós következik.

Yeah, yeah, yeah, Mr. Yellow. Ő volt Fenyő Miklós. Most pedig egy csoda következik Whitney Houston-tól. Gondolom mindenki ismeri és szereti, a házi bulik egyik kellemes dallama, a történet pedig ennél lényegesen erősebb és többet ér. Jön az I Will Always.

0: Will always love you. Ez volt Whitney Houston csodája.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Ez a Jacksons. A Jackson 5 után jött ez a formáció túlnyomó részt az eredeti tagokkal. Ez a Can You Feel It? És a Jacksons.

Jacksons és a Can You Feel It? Dolly Rolde és elsősorban Flipper Öcsi. Gina a bestia.

0: Loco in Acapulco.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Egy kis figyelmet szeretnék kérni, mert nagyon fontos dolgot szeretnék elárulni. Figyeljenek csak! Na ugye! Scatman John!

Casey and the Sunshine Band és a Give It Up. Ez már a prognózis. A 80-as évek egyik népszerű és a mai napig is létező különböző felállásokban előforduló bandája, a prognózis következik. Ez a dal 1984-ben készült. Ez az előjelek és a prognózis.

Ez volt a prognózis, és ez volt az előjelek. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. Welcome. És már is itt van az egyik kedvencem. James Brown.

La Colombia. Ez volt a Sailor. Amúgy a Sailornak, a brit együttesnek a legnagyobb slágere a Glass of Champagne volt, na meg a második nagy sikerük a Girls, Girls, Girls. Ez is sikeres volt, de elsősorban Angliában, Európa más országaiban nem nagyon.

Dead or Alive. You spin me around. Itt a Retro Rádió, benne pedig szól a Poptarisznya. A mikrofonnál... Fantasztikus zenészek, remek dalok, és Geszti Péter révén nagyon jó szövegek. Első emelet, ez a dadogós break.

0: Ez volt a Dadogós Bég, és ez volt az elmúlt percekben az első emelet. Pop-tarisznya!
1: Bétót Lászlóval!
0: Level 42 Running in the Family.

Running in the Family. Ez volt a Level 42. Marky King minden idők egyik legjobb basszusgitárosa, énekese és ütő hangszerese. A fél világ, aki basszusgitárt akasztott a nyakába, tőle tanult meg különböző figurákat játszani, és hát bizony, ez nem volt egy egyszerű és könnyű dolog. Taylor Dane. A folytatásban Tell It To My Heart.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok, véget ért. Itt a Retro Rádióban a Poptarisznya. Zárjuk, de csak azért, hogy egy hét múlva szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal Horváth Zoli és Popovics Laci volt a segítségemre. De nem menjenek sehová, hiszen jönnek a hírek. A híreket követően pedig itt lesz Abaházi Csaba a vasárnapi Abaházi Presszóval, és persze fantasztikus magyar slágerekkel. Tartsanak velünk, hallgassanak bennünket, én pedig, ha önök is úgy gondolják, itt leszek, és találkozunk egy hét múlva a szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétóth László. A viszonthallásra!
1: Pardon!
2: Bétóth László!
0: Viszonthallásra!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Bye-bye!
4: Bye-bye!
3: Arrivederci!
4: Arrivederci!
3: Auf Wiedersehen!
4: Auf Wiedersehen!
3: Adios!
4: Adios!
3: Au revoir!
4: Au revoir!

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as,

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek. A hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re

0: csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta a rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
1: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
0: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek a mikrofonnál, újra Abaházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz dalpremier, Gájer Bálint új dalát fogom bemutatni. Már ebben az órában hívom őt telefonon, beszélgetünk majd Pataki Attilával, Szűcs Krisztiánnal a Heaven Street 7-ből és Vida Péterrel, aki egy balatoni előadást fog majd nekünk ajánlani. Indulunk már is Radics Gigivel!

Nagyobb slágerei retro rádió benne a Zanzibár, ez volt az új napra ébredt. Szép jó estét a mikrofonnál, a Baházi Csaba. Pár perc múlva Gáyer Bálintot fogom hívni, van egy új dala, a Szabadon élek, ezt fogjuk bemutatni, és ennek kapcsán fogunk vele beszélgetni, aztán hívom Pataki Attilát, 9 után pedig a Heaven Street 7-ös Szűcs Krisztiánnal, illetőleg Vida Péterrel fogok majd beszélgetni. Érdemes velünk maradni, és nem csak a beszélgetések miatt, itt az Ergo és a Ballaga Katona a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnap Jabáházi Presszó vendége telefonon keresztül, Gájer Bálint, hello!
1: Hello, szia, kedves Csaba, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szeva, örülök, hogy jönnek új dalok. Én ennek mindig örülök, amikor olyan brigádokkal, meg előadókkal találkozom, akik alkotnak folyamatosan, akik nem csak a régi sikerekre ülnek rá, hanem hogy hoznak mindig újakat. Te most mit hozol?
1: Én most egy új dallal jelentkezem, hát gyakorlatilag abból a szempontból úgy, hogy most jöttünk ki vele, de már igazából a Covid ideje alatt került bele a fiókba.
0: Aha.
1: Ugye akkor is alapvetően a szabadságvágy az, ami így benne volt a dalban, hogy jó lenne már újra utazni, hogy nem csak képzeletben tudjunk elmenni a világ legmesszebb tájaira, hanem hogy valóban ülhessünk repülőre. De akkor egy kicsit az erőltetetnek tűnt, meg valahogy a szöveg nem tetszett annyira a magyar verzió. Ilyenkor általában az van, hogy egy ilyen kamu angol szöveggel alkotja meg a zeneszerző, éppen Sebestyén Áron, aki ennek a dalnak a zenéjét készítette el, uh-huh. és a több magyar nyelvű szöveg készült rá, de aztán valahogy nem tetszett egyik se, és akkor így szomorúan a fiókba raktam, aztán egyszer csak ilyen erőre kaptunk, és akkor még egyszer elővettük a dalt egy pár évvel később, és aztán utána meg nagyon gyorsan kigurult Éger Lászlónak ez a kis felszabadító szövege. Ez egy picit talán újabb, kicsit lendületesebb dolog, mint amit tőlem megszokhattak, de azt gondolom, hogy ez a módtánosabb hangzásvilág, ezért ez nem állt messze ettől a zenei műfajta, amit próbálok képviselni, hogy egy elég színes alapvetően egyébként a stílus, hogy műfaj, ami belefér, ugye gyakorlatilag a kezdetektől swing, latin és pop zenei hangszereléseket, dalokat csináltunk, és hát ugye alapvetően, amikor mondjuk egy rádiónak elküldök valamit, akkor általában azért inkább az ilyen populárisabb, picit mainstream-ebb dalokat szoktam elküldeni. Úgyhogy hát igazából a rádió hallgatók majdnem, hogy inkább ezt a műfajt, vagy ezt a könnyedebb, poposabb műfajt ismerik tőlem.
0: Hát jó, de hát aki volt már koncerten, volt már előadáson, az hallhatja, hogy te mennyire sokoldalú vagy, és mennyire színes vagy. Viszont én azt nem tudom, hogy amikor jön egy új dal, akkor azt mennyire könnyű beépíteni a koncertprogramba.
1: Igen, hát itt ebben is így gondolkodóba estem, hogy azt mégis hova rakjam, de aztán mégis úgy döntöttem, hogy a legvégére rakom, gyakorlatilag felrakom az íre a pontot. Ugye mondani való is azt gondolom, hogy talán oda passzol a legjobban, addigra már olyanok is, akik még mondjuk soha életükben nem hallottak, és egy kicsit talán meg tudják kedvelni a személyiségemet, meg a dalaimat. És akkor talán nyitottabbak már a saját dalokra. Picit bátortalan vagyok egyébként a saját dolog tekintetében, azért inkább a jól bevált feldolgozásokkal szoktam appellálni, mondjuk egy ilyen 20-30%-ban szoktam általában a saját dolgokat énekelni, és mivel ez egy viszonylag dinamikus dolog, egy kicsit már ilyen fesztiválozósabb hangulat, azért gondoltam, hogy a végére teszem be inkább ezt a dalt. Egyébként készítettünk hozzá, úton van egy videóklip, igazából múlt héten készült hozzá egy videóklip, hogy akkor vettük fel. Egy lakóautót kaptam egy kedves barátomtól kölcsön, úgyhogy a kisfiammal leutaztunk érte Kecskemétre, megcsináltuk reggeltől a klipforgatást, ugye Dunaparton kezdődött, mint hogyha ott a lakóautóba ott ébredtem volna, és akkor útra keltem egyedül, aztán egyszer csak találkoztam egy zenész kollégámmal a Velencei tónál, akkor közösen folytattuk az utat, és akkor végül is egy ilyen velencei tavi gárdonyi kempingben záródik az egész jelenetsor, és hát gondoltam, hogy ha már ott van az a lakóautó, és hát én sem aludtam még soha lakóautóban, így a kisfiammal az éjszakát ott töltöttük.
0: Ja, hogy akkor ki is próbáltátok, hogy ez milyen, aha.
1: Igen, nagyon, nagyon élvezte, és akkor másnap még ott elbókláztunk egy kicsit, palacsintát tettünk a büfében, zuhanyoztunk egyet hideg vízzel, természetesen nem volt meleg.
0: Jó, de hát ez a klipben már nyilván nincs benne. Igen.
1: Nincs, a gyerek már nincsen benne, csak véletlenül akkor, ha összekötöm a kellemest a hasznosal, ha már elvezetek egy ilyen hatalmas nagy lakóautót, akkor csináljuk már egy ilyet, hogy a gyerkőc szépen nálam volt, és akkor a párom Reni vigyázott rá igazából egész nap, aztán amikor tudott, akkor odaszaladt hozzám, és akkor jöttem a párszor, hogy apa, én is énekeltem veled a dalt.
0: De ez oké. Hány éves most?
1: Most lett 5 éves július 10-én, úgyhogy már nagy fiú.
0: Na, gratulálunk, az Isten éltesse őt. Hogy állsz a koncertekkel? Mi találkoztunk az elmúlt hónap végén a legnagyobb melegben is. Elegánsan, ahogy azt megszokhattuk, úgy álltál a színpadon, tehát ott nincs rövid nadrág, nincs lazsálás, nincs nyakkendő otthonhagyás. Jó, az oknit otthon hagytad, de... Ez igen, az előfordul. Szóval hogy állsz a koncertekkel? Próbál. Vannak bulik?
1: Igazából nekem nem a nyár a legdinamikusabb időszak, de azért egy ilyen 8 fellépés van általában havonta. Most az augusztus az kicsit lájtosabb volt, aztán most szépen lassan azért az is megtelt. Ahogy egy hétvégig legalábbis megteltek. Hát nekem a december az, ami ilyen kiugró, már ott ilyen 10-valahány fellépést lekötöttem már a nyár közepén. Körülbelül úgy, hogy inkább az, ami intenzívebb. De most már mindenhol éneklem egyébként ezt a dalt. Tehát a hallgatóknak mondom, hogy még az is lehet, hogy te hangoddal fog indulni majd a videóklip, majd meglátjuk, hogy mit hozunk össze.
0: Hát ha majd sikerül valami jó, sikerül összeszednem magam, és két jó mondatot mondani, akkor azt majd felhasználjátok.
1: Ja. Igen, igen, úgyhogy ilyen dinamikus kis nóta. Hát igazából leforgattuk ezeket a szájszinkronos jeleneteket hozzá, amikor ugye én énekelek, és aztán használni fogjuk egy kicsit mi is az AI segítségét, mert alapvetően arról szól a dal, meg van hozzá egy ilyen kis közösségépítés, szabadon élek kihívás címmel indítottunk egy kis ilyen közösségformáló aktivitást, így ez a szabadon élek, most éppen ebben a dalban az én szabadon élek pillanatom az az, hogy elindulok egy lakóautóval, és magam mögött hagyom a világot, hajnalba elindulok, és egy kicsit az embernek úgy elege van mindenből, és akkor kimegy a világból, úgyhogy hátra se néz, csak megy előre, és akkor a gondolataiba meredve száguldok ezzel a lakóautóval. Tehát igazából arra szeretnénk majd kérni a hallgatókat, akinek ez megtetszik, mert a közösségi oldalon, aki esetleg követ engem, hogy mutassa meg ő is, hogy mi az ő szabadon élek pillanata. Ugye ez lehet egy kutyasétáltatás, egy körkorizás, horgászás, együtt sütögetés a haverokkal, stb. Egy képet osszon meg magáról, rakja be alá ezt a szabadon élek című dalt, szabadon élek kívás hashtaggel, és akkor megpróbáljuk egy kicsit ezt így ezeket az pillanatokat valahogy összeszedni egy csokorba, és aztán még az is lehet, most azon is elgondolkoztam, hogyha lesz egy-két ilyen extrémebb dolog, akkor lehet, hogy én is kipróbálom másoknak a szabadon élek pillanatait.
0: Ezt jó, ez
1: látjuk,
0: jó. És ugyanúgy kipróbálhatja bárki más egymásét, ez jó.
1: Jó, akár igen. Hát akár azt is lehet, hogy hívjuk fel egymás figyelmét arra, hogy hozd meg azt a pillanatot az életedben. Ezek inkább ilyen én idős dolgok alapvetően, amikor az ember úgy egyedül megy, de természetesen most lehet együtt is kirándulni valahol, csónakázni a tavon, szerintem nagyon egyszerű dolgokról van szó, ami úgy igazán kikapcsolja az embert, azt így mutassa meg a világnak, hogy mi az, amikor ő azt érzi, hogy igazán szabad.
0: Na akkor mutatjuk hozzá a dalt, Sebestyén Áron, Gájer Bálint és Éger László szerzeménye, Gájer Bálint előadásában szól a Szabadon élek. Bálint, nagyon szépen köszönjük, további szép estét!
1: Köszönöm, gyönyörű szép nyarat mindenkinek, sziasztok!
0: Köszi, ciao! Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Pataki Attila, hello!
1: Sziasztok,
0: hello! Jól tudom, hogy Erdélyben értelek most utol?
1: Igen, most eljátszunk itt, Tucsonára.
0: Figyelj, ami eddig ebben az évben történt veletek, az már az is egy óriási nagy dolog. Márciusban ugye ott volt a Teltházas Aréna, Gárdonyban pont az én születésnapomon megünnepeltétek a te születésnapodat is. Isten éltessen utólag is. Köszönöm szépen. Aztán volt ugye az Edda Szimfonik, a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon, voltatok felvidéken, ott vagytok most Erdélyben. Erre az egész évre érvényes az, hogy ez az Attila 75 turné?
1: Igen. És érvényes az, hogy imádom a lehetőséget még mindig. Akik vagyunk, és tesszük a dolgunkat ezzel. Legfőképpen szórakoztatunk ebben a világban, amikor szakinéző nem bejött el. Csak az országunk olyan országotányú tőle is, úgyhogy a világba kinézünk, akkor pont nagy szükség van ennek. Eddig is nagyon szükség van ránk.
0: Te hogy bírod mindezt energiával? Hogy vagy?
1: Engem feltöltenek a nehézségek is erősítenek, és én például valószínű imádó vagyok, világéletemben is voltam, és nagyon várom például ott lágyulni. Tehát nagyon várom, és ott van benne mégis Zsolti, mondta, hogy ez nem tudom, hogy csinálod, de hogy mindig egy kicsit kitalálom, és mindig, és aztán Zsolti jön hozzá, és azzal pakolja magáit, mint az ennek, mindig valami kitalálsz, hogy jön belőle neked, és tempolyunk, hogy mindig egy kicsit hozzá tudunk pakolni, amikor mindig van benne, hogy érdekesség van, ez a átadási nincsigon, persze, adni valami jót, ami szépet, valami útra valót, amit lehet használni miután. Úgyhogy ez az átadás, hogy mondjuk engem már ennyi után, 75 év után, igen, és erre az átadásra is nagy szükség van. Hát mi a dolgokon át tudjuk ezt megtenni.
0: Ebben az érdekes, hogy kismilliószor végigjártátok az országot. Szinte minden koncerthelyszínen játszottatok, ahol zenekarként meg lehet fordulni. És valószínűleg ugyanolyan lelkesedéssel várod még mindig, hogy visszatérj a Balatonpartra, a plázsra, holott már valószínűleg azt is átélted nem egyszer. Mi az a plusz, amit tud adni az, hogy ott van mellettetek egyből a Balaton?
1: És én mindig erre a pillanatra készülök, mindig a jelenbe próbálok akkor maradni, akkor sem, amikor készülünk előttem egy hónappal, vagy kettővel, néhány nap alatt úgy előtt, ott járunk, ahol fordítom a szívem, a lelkem, a testem mindenet, és akkor megjön az, hogy mi az, amit illik, jól raknunk, oda pakolnunk. Legfőképpen az, hogy az arcokat lássam, kell látnom azt, hogy mosolyognak, hogy ahogy mondtam, az a világon legnagyobb két órára meg tudjuk egymást érintést is idő, meg az a nagyobb szeretet. Én tudom, hogy ez a mennyőtről szó furcsa, de a szeretetben igaz, hogy ezt hirdetem, mint előtt kérdeznek, és nem ezt a 35-ös év, ott van minden benne. Megiszem, hogy vannak az antagónia. Én ebben hiszek, és abban hiszek, hogy hát az, amit teszel, az már össze, és amit teszel, azt történik majd veled is. Most meg az előződik ezen a négy során.
0: Augusztusban ugye minden hétvégén vannak bulik, dübörög az Edda Musical, és ha jól tudom, akkor novemberben hazatértek, vagy visszatértek oda, ahonnan indult annak idején az Edda művek, Miskolcra.
1: Igen, hát már lehetett az Isten, hogy minden van, egész van, nem gondolok, hogy idézünk, de szóval van, hogy lehetett az Isten, és azt mondta, hogy hát akkor innen induljál, és megnézzük, hogy mit tudsz szállod. Igen, kezdetek, és én inkább mindig azt tudom, hogy a szépet előtt, hogy a múltból a rosszat, a bártást, a bántást, bármi, akár tekeretem is, a hajtetlenébe, hajnos ügybe, mert az csak összekoszolom, azt sem megnyomni. Úgyhogy én megpróbálok kitakarítani minden magam körül, ami állhatat, vagy minden vagy, vagy osztalunk, vagy ami kellene, és ő tiszta pillanat érkezni magam, és adni átadást, adni a dolgokkal, adni. Nincs ettől jön már, szerintem.
0: Augusztus 7 tehát a következő olyan buli, ahol együtt lehetünk, Eddások, Siófokon, a plázson. Ati, addig is kívánok nagyon-nagyon sok egészséget, vigyázz magadra, és hát az addigi bulikhoz is sok sikert.
1: Én is kérem az ötletet, hogy csak hallgass egy
0: dolgokon, hogy ráhangolódjunk egymással. Csak kétszerűen, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, vigyázz magadra, szép estét.
1: Én barátom.
0: Köszönöm. Ciao. Szia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a programvezető.

0: nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Form 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után, augusztus végén a holland nagy díjjal folytatódik. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket, hívom majd Szűcs Krisztiánt a Heaven Street 7-ből, Vida Péter pedig egy balatonparti előadást fog nekünk ajánlani. Jön mindjárt a repülők, most pedig a vastag tesók énekelnek. Őrizd az ám!

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tóth Gabi Csipával, ez volt a Valami Amerika még. A Heaven Street 7-ös Szűcs Krisztiánt fogom hívni nem sokára. Pár nap múlva a Budapest Parkban fognak koncertezni. Vida Péter pedig egy olyan előadást fog nekünk ajánlani, amely szabadtéren, ráadásul a Balaton parton nézhető majd meg. A Republikkal megyünk tovább, neked könnyű lehet a retro rádióban.
1: Indul a Mandula!

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül Szűcs Krisztián, a Heaven Street Salonból. Ja. Szava, hello!
1: Ja, csava, sziasztok!
0: Szavasz! Figyelj csak, én ezt most nem tudom összerakni, de segíts rajtam meg a hallgatókon.
1: Jó.
0: A Heaven Street Seven az most akkor van, vagy nincs?
1: Hát most egy rövid ideig van, de egyébként nincs. Tehát, mint folyamatosan működő zenekar nincsen, de most erre a kb. 30 év fordulóra most összeálltunk, és jó ízűen eljátszuk azokat a dalokat, amiket szeretünk igazából. Ez így zanzást itt van a történet.
0: És nem tudjátok, hogy mikor alakult a csapat? Tehát mitől kb. 30 a koncertneve?
1: Igen, azért, mert egyrészt körülbelül azt hiszem a 15 éves évfordulónkon, ami ugye 2010-ben volt, aha, akkor találtuk ki, hogy akkor ez most 15 éves a zenekar, de egyébként úgy is lehet számolni, hogy akkor 16 évesek voltunk, mert tulajdonképpen már 2014-ben valamilyen formában léteztünk, de még nem koncerteztünk meg semmi, úgyhogy ez már kétfajta időszámítás. A harmadik pedig az, hogy ugye a Covid miatt így elcsúszott egy évvel a 20, már most már zavarba vagyok itt az évtizedekkel, de ahogy a 20
0: De minket akkor ne zavarj össze, hogy tudjunk számolni.
1: A 25 éves évforduló az elcsúszott 26-ra, úgyhogy ezért volt az, hogy na jó, akkor legyen az, hogy kb. 30, olyan még úgyse volt.
0: De egyébként kell ilyen?
1: A KFT-nek volt olyan, hogy 29 éves, az még egy kerekszem.
0: Mirigynek is volt valami 31 vagy 26, vagy nem tudom. De egyébként kell valami évforduló ahhoz, hogy a zenekar legálisan koncertezhessen egyet, és újra eljátsza a nagy dalokat?
1: Nem, igazából ez most így szerencsésen jött ki. Egyrészt azért, mert lazán tudtuk itt számolni az évfordulót, másrészt meg most így valahogy úgy állt a csillagok állása, meg tényleg már ugye elég sok helyről hallottuk, hogy legyen már koncert, meg ilyen hasonlók. Úgyhogy igazából hát most nem azt mondom, hogy ez kötelező érvény, hogy minden 5 évben vagy 10 évben kell egy koncert, de most valahogy ez így. Ez dobta a gép, és úgy éreztük, hogy most ez jó.
0: Ha nektek van hozzá kedvetek, mindenki benne van a zenekarból, senkinek nem ilyen kötelező, vagy nem ilyen rossz szájízű, akkor miért ne csinálhatnátok akkor, amikor nektek éppen kedvetek van hozzá? Közönség, hát, az mindig kíváncsi lesz rá, nem?
1: Hát figyelj, ezt csodálatosan összefoglaltad, mert körülbelül így látjuk mi is, úgyhogy meg hát azért tényleg jó így x év után mindig egy kicsit másmilyenek a dalok, tehát vannak olyan érdekességek, hogy mondjuk olyan dalok, amiket mondjuk annak idején különösebben nagyon nagyra nem értékeltem, vagy tűnk, azok most teljesen más fényben tűnnek fel, és kicsit máshogy is játszuk, de tehát ugyanúgy játszuk, de az valahogy mégsem ugyanolyan teljesen. Nem kell megijedni, tehát nem azt jelenti, hogy csak nekünk így a belső érzetünk, vagy hát nekem leginkább én elsősorban magam nevébe tudok beszélni, de szerintem ez egy nagyjából a zenekarra is igaz. Úgyhogy azért van egy ilyen saját életük a daloknak, meg a lemezeknek, ami egy jó, azt gondolom, hogy azért jó hír viszonylag, mert azért vannak olyan zenék, amik úgy meg rosszul tudnak öregedni, de merem remélni azt, hogy azért elég sok olyan dalunk van, amire ez nem igaz, és azt is tapasztaljuk most.
0: Augusztus 8-án a Parkban fogtok koncertezni.
1: Így van.
0: És ha jól tudom, akkor elég sok vendégetek lesz, akik kötődnek a zenekarhoz.
1: Így van. Hát egyrészt ugye régi motorosaink, akik már ugye a feloszlásunk előtt jóval nem voltak a zenekar tagjai, ők jönnek, majd Kisendi gitározni fog, illetve Ciba Balcer Gábor, ő is, aki 8 évig gitározott annak idején a zenekarba, ők lesznek vendégek, illetve Lovasi Bandi bácsi, akivel egy-két dalt fogunk, ugye volt egy duett számunk is annak idején a konyhámban, sőt, még korábban nem is egy dalban vokálozott, várják, közben eltévedek itt a Tátra tövében.
0: Ja,
1: közben járom itt a vidéket. Na, hogy ő is lesz, és ezen kívül meg lesz még egy olyan meglepetés, ami viszont tényleg meglepetés, tehát azt úgy nem árulhatom el sajnos, mert mert hát, akkor nem lenne meglepetés.
0: Hát igen, a meglepetés vendégek ilyenek, hogyha eláruljuk, akkor igen, már nem lesz az, tehát akkor mondjuk ne áruld el.
1: Annyi ilyen segítséget már aki barkóvázni akar, adhatok.
0: Én kíváncsi vagyok.
1: Hogy igazából nem is kortársunk, meg nem is az idősebb generáció, hanem akkor a harmadik lehetőség.
0: Tehát nálatok fiatalabb.
1: Igen, és érdekes módon kapcsolódik, vagy kapcsolódnak hozzánk, úgyhogy ennyit elárulhatok.
0: Hát akkor most beindulhat a találgatás, hogy vajon kik lesznek ott augusztus 8-án a parkban, és egyébként ez egy ilyen önálló koncert, vagy lesz vendégzenekar, valaki, aki bemelegíti a közönséget?
1: Nem igazán lesz, mert amúgy is, tehát így is rengeteg számot nem tudunk eljátszani, mit el szeretnénk, és még így is elég hosszú lesz a koncert. Meg valahogy, tehát hogy igazából ez a vendég dolog, ez tulajdonképpen közbe fog megvalósulni.
0: Ja, értem.
1: A koncert közbe, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen értelemben rendhagyó lesz. Uh-huh. Úgyhogy ilyesmik lesznek.
0: Jó, mindez tehát augusztus 8-án a Budapest Parkban. Jól mondod, hogy izgulsz, vagy izgultok, mert én kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire van a kezetekben, vagy a fejetekben ez a jó néhány dal, amit elő fogtok adni. Mennyit kell próbálnia most a Heaven Street 7 zenekarnak ahhoz, hogy ez flottul menjen?
1: Hát igazából már túl vagyunk tulajdonképpen egy koncerten, mert hogy volt egy fesztivál, a koncert is, a Fishing on Orphan, tehát az már megvolt, de az egy teljesen másik történet, ugye, mert ez nem a saját eseményünk, tehát, hogy de abszolút jó volt, meg abszolút
0: tehát
1: nagyon lelkes volt.
0: El tudjátok játszani a dalokat?
1: Azért egy pár próba után már úgy mindent beugrott mindenkinek nagyjából, úgyhogy azért ez tényleg egy kicsit olyan, mint a biciklizés.
0: Jó, és akkor idén már nem is lesz több? Vagy mire számítsunk?
1: Nem, igazából ez lesz, illetve még lesz augusztus 20-án Kolozsváron. Lesz az utolsó.
0: Jó, tehát KB 30 Heaven Street 7 koncert a Budapest Parkban augusztus 8-án. Szűcs Krisztián, nagyon szépen köszönjük, egy kalapot kívánok nektek. Szevasztok.
1: Köszönjük.
0: Ciao. Köszi. Sziasztok. Hello.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Vida Péter, hello!
1: Hello Csaba, szép estét kívánok a hallgatóknak!
0: Én nagyon szeretem, hogy a színészek nyáron sem pihennek, hát ilyenkor vagy forgatások vannak, vagy a szabadtéri színpadokon láthatjuk azokat az előadásokat, amelyeket amúgy kőszínházban. Én nem tudom, hogy a színészek ezt mennyire szeretik, de majd mindjárt kifejted. Mert hát ilyenkor azért hát az elemekkel számolni kell, tehát nem olyan egyszerű azt gondolom szabadtéri színpadokon játszani.
1: Egyrészt igen, tehát azért bizonyos helyszíneken, és ezt a kedves közönség tudja, hogy mindenhol, ahol élő zene, tánc, színházi előadás van, úgynevezett esőnapra van szükség, nem úgy a tihanyi szabadtéri játékokon, ahol azért sem lesz esőnap, mert egyik előadás esetében sem, hiszen idén nyáron a Thalia Színház keretein belül én két előadással is látogatok majd oda, hiszen fedett a nézőtér, és fedett a színpad is, tehát ezért nem hirdetnek esőnapot, mert mindenféleképpen meg lesz tartva az előadás, tehát nyugodtan lehet úgy szervezni annak, aki oda szeretne látogatni, hogy az előadás 100%-ban meg lesz tartva.
0: Én nem is feltétlenül az esőre gondoltam, bár ez tök jó, hogy elmondtad, hogy a tihanyi Bújtor István szabadtéri színpad, ez így működik, hanem arra gondoltam, hogy ahol megvan világítva egy esti színpad, ott ugyanúgy odaszállnak a bogarak, mint ahogy bármilyen lámpára. Na most úgy viszonylag nehéz játszani, hogyha közben ott körülötted meg zümmögnek a... Vagy én azt gondolom, hogy nehéz lehet.
1: Igen, igen, az ümlögés az még hagyján, de mondjuk, hogyha énekel, zenés, táncos a produkció, és most nem csak arról beszél az ember, hogy egy nagyobb, egy jól letáncolt szám után annak idején, ugye, én nekem is volt ebben tapasztalatom, hogy ott a bükkfenségről lehömpögő hideg levegőben megállt az ember, akkor úgy gőzölgött ott, mint valami, tudod, kazán, meg nem az a lényeg, hanem hogyha a soron következő, tehát azért egy nagyobb levegőt veszel, akkor örülsz, hogyha nincs benne három muslinca, meg kettő moly lepke. Mert az ugye, tehát garatra véve egy picit beszédtechnika ellenes.
0: Igen.
1: De félretéve a humort, pontosan ez a varázsa ezeknek az estéknek, hogy tudjuk, hogy szabad téren vagyunk, még akkor is, hogyha van fedése az adott helyszínnek, akkor is mégiscsak kijöttünk ide ezen a szép nyári estén, hogy együtt legyünk, mert a színház ünnep. És attól, hogy a kőszínházi szezonban természetesen nyári szünet van, azért nyáron is ünnepeljünk egyszer-kétszer, mert az, hogy a közönség megtisztel minket és kíváncsi az előadásainkra, az számunkra is nagy öröm. Tehát visszatérve a felvezetőben elmondott kérdésre, hogy a színész szereti-e ezt mindenféleképpen, mert azért 2-3 hónap teljes nagy nyári szünet is ugyanolyan elvonási tüneteket produkálhat, mint amikor az emberek áprilisban már arról beszélnek, hogy kiégés közeliek a sok játszott előadás után. Tehát igazából attól még ünnepeljünk együtt, hogy az adott régió, az ott nyaralók, az esetlegesen Budapestre, a Thalia Színházba el nem jutó érdeklődő publikum ott megtisztel minket a jelenlétével, akkor ünnepeljünk együtt.
0: Augusztus 1-én, ez egy szombati nap lesz, este 8-kor a Miniszter Félrelép című előadást fogjátok adni, vagy előadni. Ez változik-e, vagy ugyanolyan, mint amit mondjuk a Thalia Színházban láthatunk kőszínházi kereteken belül?
1: Természetesen a díszlet, a jelmez, az előadás, a szereplők, és minden pontosan ugyanolyan, mint a Thalia Színházban. Nekünk kell a háttérrel mindig úgy megismerkedni, hogy az adott szabadtéri színpad körülményeit az ember megtanulja. Nem ugyanabból az öltözőből, nem ugyanazon a folyosón végigmenve, nem pontosan ugyan azok között, a körülmények között jutunk be a színpadra, ahol természetesen a technikai egyeztetéseken már túl vagyunk, hiszen meg sem hirdethették volna ezt az előadást, hogyha nem férne be a teljes díszlet, ugye, hogy ne adjunk csunka élményt a nézőnek. Nekünk kell általában

0: ugyanazt a általunk a főpróba hétig közösen megegyezett, és azóta az előadások alatt, ugye a folyamatos játszás alatt összecsiszolódott, és már hála Istennek többször sikerre vitt gépezetet kell működtetnünk, és nekik ugyanezt kell látniuk. Tehát természetesen a műszak ugye odautazik, előző nap felépítik a díszletet, a ruhások megérkeznek, kikészítik a jelmezeinket, megnézzük, hol és hogyan kell öltöznünk, hogyan jutunk be a színpadra. Ezek az előadások általában ha nagy szabad színpadokról van szó, akkor is mikroporttal hangosítottak, ha prózai előadások, tehát egy hangosítók által finoman, érzékenyen a potikkal végigkövetett lejáró próbán végigmegyünk az egész darabon, hogy ami egyben ugye a szövegnek és a jeleneteknek is egyfajta felkefélése, emlékezés, hogy valóban este 8-tól a közönség ugyanúgy 100%-os élményt kapjon.
1: Igazából megelőzted egy kérdésemet, mert pont ez lett volna, hogy a kőszínházakban mindig azt mondják, hogy nagyon jó az akusztika, akár mikroportok vagy mikrofonok nélkül is hallható a színészek beszéde. Egy szabadtéri színpadon meg elengedhetetlen ezek szerint, hogy mikroportok nélkül nem hallanának.
0: Igen, vagy létezett régen az úgynevezett térhangosítás ilyen puska mikrofonokkal, vagy a színpad deszkázatára elhelyezett ilyen tappancsokkal, de az nagyon fölvette a dobogást, tehát most már hála Istennek, hogy ez a mikroport technika annyira fejlett és jó, hogy ha jól vezérlik ugye a hangot két oldalra, vagy inkább egy picit vissza a színpadra, még az az akusztikai élmény is megvan a kedves nézőnek, hogy tényleg onnan jön a hang, ahol az adott színész beszél, mert ugye ezeken a nagy létszámú helyeken óhatatlan, hogy egyébként elveszne a hangunk, és az meg nagyon rosszul jön neki, hogyha látják, hogy két ember középen áll a színpadon, de valahol a fejük fölül 27 méterre ott bal oldalon fönt szól a hangjuk egy hangládából. Tehát az is egyfajta művészet, alkalmazott művészet ezen a hangkeverés műfaján belül, hogy hogyan keverjék ki a kollégák azt az akusztikai élményt, hogy mégis az élő beszéd varázsa, tehát a prózai színház is érvényesüljön, és itt ne uralkodjon a technika, hanem szolgáljon, támassza alá magát a művet.
1: Augusztus 1-én tehát szombaton este 8-kor a Bújtor István Tihanyi szabadtéri színpadon a Tália Színház előadása, a miniszter félrelép. Vida Péter, nagyon szépen köszönöm, és egy nagy kalappal kívánok.
0: Köszönöm szépen, és nem csak a magam, aki ugye George Pigeont, a titkárt játszom, hanem természetesen kollégáim nevében is, Görög Lacival, Szervit Tiborral, Szabó Győzővel, Gubás Gabival, Szabó Erikával, Udvari Jasancsával találkozhatnak a kedves nézők, Tamási Zoltánnal, és persze Hulla jó lesz a jó Hulla szerepében Ikotics Milán.
1: Nagyon szépen köszönjük, sok nézőt és vidámságot kívánunk.
0: Köszönjük szépen, azon leszünk.
1: Köszi, szia!
0: Hello, hello!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a Bahreini nagy díj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
5: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
4: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba.

0: Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahrein nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Aucsilla és Szolnoki Péter kettősét például, szól majd pár perc múlva a Filterek, de itt lesz Cserháti Zsuzsa, a Korál, most pedig a Groove House zenér, szól a Vándor.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Kohánszky Roy és Rutka Róbert közösen az Otthon itt van című dalban. Jön mindjárt Biolex és a Slep, a Hullik előtt pedig a Kártagó klasszikusa szól. Requiem a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ember Márk, Törőcsik Franciska és egy Damien klasszikus a Szabadság vándorai után. A Dolly Rollal megyünk tovább. Arrivederci amore a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az Amigoda Quixotic-kal, ez volt a Bikini egyik nagy klasszikusának feldolgozása. Részegen kivisz majd haza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahali Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Katona Klári egyik klasszikusa, a Mint a filmeken. Előtte pedig a TNT zenél. Bolond a kis

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Olajbolya énekelt, ez volt a Magyarország. Somló Tamás hallgatjuk majd pár perc múlva, a Gondolsz-e rám, előtt pedig a Beatrice zenél. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az ismerős arcok és a nélküled után. Jön pár perc múlva a Csúcson túl, Majka Körtis és Niko előtt pedig a Napóleon Bulvár klasszikusát hallgatjuk. Szállj velem a Retro Rádióban!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Zorán, és a H67 után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnaptól két héten keresztül Bocsiék legjobb pillanatait hallgathatjuk majd reggel 6.08-tól, mi pedig természetesen holnap is találkozhatunk. Kicsit korábban jövök 2-től, Dénes Tomit fogom majd helyettesíteni, este pedig a Hajrá Magyarokban Lengyel Johanna lesz a vendégem. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Skorpió klasszikusával búcsúzom. Az beszéli már az egész város a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.